0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Ilyen, mutat ki a nyikorgós ajtó.

Game Champ!

0: Ez a Lamecsó hangja. Lamecsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamecsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: Most pedig következik egy wiki szócikk.
3: Udmurtok.
4: Táplálkozási szokásaik. Pelnyanyi. Az udmurt konyha leghíresebb étele a pelnyanyi fülkenyér. Nevét formájáról kapta. Tésztája régen rozs és búzaliszt keverékéből készült, tojást nem adtak hozzá.
5: Lamecsó Rádió. Szereted
0: a
5: kísérletező
0: zenéket?
5: Válogatásokat?
0: Az.
5: Experimentál.
0: Teg.
5: Experimentál.
0: Teg.
5: Alatt.
0: Több.
5: Alatt.
0: Műsort.
5: Alatt.
0: Is.
5: Találsz.
0: Ebben.
5: A.
0: Műfajban.
5: Például.
0: Donát kacsa.
5: Klub.
0: Kacsa klub.
5: Paika.
0: Vagy.
5: Havi.
0: Zaj.
5: Műsoraink.
0: Lamecsó Rádió.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Diopszid. Megjelenési formái, genetikája. Oszlopos, rövid prizmás termetű. Elsősorban kontakt és katametamorf ásvány, különösen mészkő kontaktusán, illetve méz szilikát szaruszírtben, skarn, magasabb hőmérsékleten, amfibol és káli földpát kordierit szaruszírt, valamint szanidinit páciesekben jellegzetes. Az erlán közönséges elegy része. Mélységi magmás szienitben és dioritban, valamint telérkőzetekben, minnetben és kerzantitban szintén gyakori. Szilikát meteoritokban is előfordul.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag
3: Tere, mina olen Anne Vittik ja teen saadet Materialism. Kui sulle meeldib, mida Ida Raadio teeb, siis palun hakka annetajaks.

0: Tudod, mi az elemacsony? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: A lahmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lahmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lahmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lahmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: La Macsó Rádió.
1: Hallod, Bettina, léci, segíts már!
0: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
0: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Na mi van még?
1: Most pedig következik egy wiki szócikk.
2: Rikató. Legendák. A Rika név eredete. Segiska egy kardot dobott a rablók felé, de az átrepülve a folyó felett, mely színültig tele volt vízzel, beleesett a tóba. Ekkor Rika kitört a rabló jupsara szorításából, ám eközben belezuhant a tóba, és a testvérei nem tudtak neki segíteni, így a lány belefulladt. Ekkor Segiska mérgében az egyik rablót jupsarát dobta a tóba, de a rikató vize nem fogadta be, kivetette őt, Segiska kardját is, és a víz magával ragadta a tengerbe. Géga ugyan futott jupsara után, de nem sikerült utolérni.

0: Szeretnéd, hogy a Lemacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
1: Ez itt a Lamacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Madárvonulás. A középkorban elterjedt az úgynevezett alámerülési szubmerziós elmélet, melynek egyik fő népszerűsítője Olaus Magnus svéd érsek volt. Ezt fecskékre dolgozták ki részletesebben, eszerint a fecskék ősszel a nádasokban gyülekeznek, ahol hosszú bánatos dallal búcsúznak a napfénytől, majd a víz alá merülnek, és hosszú láncokat alkotnak oly módon, hogy mindegyik bekapja az előtte lévő lábát. Ezt az elképzelést egy Jenner nevű kutató döntötte meg kísérleti úton, víz alá merített egy sarlós fecskét, amely percek alatt elpusztult.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ez a dalmatag

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Istárkapu. Az Istárkapu 1930 óta a berlini előázsiai múzeumban található, amely a Pergamon múzeumban kapott helyet.
2: Lamacsun rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Zavart a rádió.
1: Na mi van még?
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pelikán József, matematikus. Bridge. Pelikán József sikeres bridge játékos. A Taurus csapatának tagjaként 10-szeres budapesti csapatbajnok, 1986-ban pedig Európa bajnoki második helyezett volt.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu per donate oldalon.
3: Lamacsun.
4: Igen!

0: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
1: Aktív életmódot folytat.
2: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
3: zongor.
2: Élvezze hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
2: Semmi sem víz kárban.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
2: Ne feledje!
5: lamacsun.hu/donate

Your Cameron, your Guess, your Ijabar.

0: L'Amacsun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
2: Téged is érint.
3: Téged is érint.
4: Téged is érint.
5: Téged is érint.
6: Téged is érint.
7: A Téged is érint a Lehetőségek Tere podcastja. A Lehetőségek Tere egy oktatási, művészeti projekt, egy közösségi, közös tér a 8. kerület Práter utca 63-ban. A Téged is érint egy interaktív beszélgetés sorozat, amely során túlbeszélt vagy elhallgatott témákat járunk körbe, érintettek és szakértők bevonásával.
8: Üdvözlök mindenkit! Én Sárvári Regina vagyok, én a Lehetőségek Tere munkatársa vagyok, és hogy hol is vagyunk, a Lehetőségek Tere egy nem formális tanulási és kulturális program, amely itt a 8. kerületi Práter utca 63 alatt működik, és ez egy hagyományos sokak által használt közösségi tér. Az a lényeg, hogy a részvevőkkel közösen alakítjuk a helyet, amely egyszerre alkotó és gondolkodó műhely, és kiállító tér és változatos programoknak is a helyszíne. És én fogom moderálni ezt a beszélgetést, ami egy rendszeresen megrendezett kerekasztal beszélgetés, ami a Téged is érint névre hallgat, és ez lesz a sorozatunknak a 6. alkalma, ahol az előző beszélgetéseken az ADHD-t, a művészet hatását, a mesterséges intelligenciát, a női ciklust, az új vallásosságot és a spiritualitásnak a kérdéskörét vizsgáltuk, ezúttal pedig a víz útját fogjuk körüljárni a meghívott szakemberekkel közösen. És akkor mennék egy kört, csak így tételesen, aki kicsoda, itt mellettem ül Papp Gergely, kulturális antropológus és geológus, a PAD alapítványnak a tagja. Mellette pedig Madácsi Flóra, várostervező és tájépítész, a Vajóváros és Folyó Egyesületnek a tagja. Mellette pedig Magyar Ábel Ágnes kommunikációs szakember, a Hangpest megyei koordinátora és a Vízkoalíciónak az önkéntese. Nem utolsó sorban Illés Zsófia Szonya, képzőművész, dokumentumfilm készítő és kutató, ő most itt velünk. Még mielőtt elkezdenénk ezt a beszélgetést, még szeretném röviden összefoglalni, hogy miért is fontos számomra a víznek a témája. Kulturális munkám mellett én képzőművész is vagyok, az alkotásaimban foglalkoztat a természetes vizeknek a helyzete, szennyezettsége és a jövője, és emellett a párommal közösen van egy kisebb szőlőterületünk, ahol testközelből érzékeljük nap mint nap a szárazság, a vízhiány, vízgazdálkodásnak a problémáit, nehézségeit, és természetesen nem csak engem, hanem mindannyiunkat érint ez a probléma, ami abból fakad, hogy végtelen erőforrásként tekintünk a vízre, és

0: atomokkal, és ennek az összetartozásnak a megértése segít minket abban, hogy egy másként tekintjük ezt a problémát, vagy ezt a kérdéskört, magát a vizet, hogy a természet részeként tekintsünk önmagunkra, új nézőpontokat ismerhessünk meg, vagy egy fenntarthatóbb jövőt építhessünk. Ezt a szemléletet a kortárs képzőművészetben is egyre többen tematizálják, de a bonyolultsága miatt inkább sokkal jobban eltávolítja az embereket magától a víztől és az ezzel való viszonyuknak az újragondolásától, és a beszélgető társakkal már közösen megfogalmaztuk korábban, hogy ebben a beszélgetésben a közérthetőséget fogjuk megcélozni, és ezért a hasonlóan idegen fogalmakat, azokat kerülni fogjuk. Az elidegenítés helyett inkább a közelebb hozásra fogjuk helyezni a hangsúlyt. Ma este fő kérdése az az lesz, hogy hogyan lehetne újra gondolni az ember és a víznek a viszonyát. Ez a 48-ig tartó moderált beszélgetés és rövid szünet után 19.30-tól egy World Café formátumban, vagyis kis csoportokban beszélgethetnek a közönség tagjai a kerekasztalnak a résztvevőivel. Megkérek mindenkit, hogy a feléjük intézett kérdéseket azt majd ekkor a moderált beszélgetés követően tegyék fel, mivel felvétel készül. Úgyhogy köszönöm szépen. Először szeretném kezdeni azzal a területtel, vagy azzal a földrajzi helyjel, ahol most is vagyunk, tehát Budapesttel, a Dunával. Flórának tennék fel először kérdéseket. Kezdeném azzal, hogy te, mint várostervező, látsz a klímaváltozás hogyan hat a városra, és annak a vízgazdálkodására, és hogyan képesek a városlakók ehhez így alkalmazkodni, vagy együtt élni?
1: Hát a városokat leginkább így a víz kapcsán az befolyásolja, hogy iszonyúan nagy a burkolt felületeknek az aránya, és hogy ahogy így változik a klíma, ez azt eredményezi, hogy a csapadék az egyre egyenlőtlenebből oszlik el, ami így azt jelenti, hogy amikor lehullik, akkor nagyon-nagyon sok hullik, és hogy az asszályos időszakok hossza meg száma is nő. Hát a városnak az infrastruktúrája az úgy épült ki, hogy alapvetően úgy tekintett a csapadékvízre, hogy ezt el kell vezetni minél gyorsabban, és alapvetően a csatornahálózat ennek az ilyen infrastruktúrája. Viszont ezzel így két probléma is van. Az egyik, hogy azt a lehulló, megnövekedett csapadékmennyiséget nem tudja elvezetni a rendelkezésre álló csatorna, másrészt pedig ez nem is egy jó megoldás, mert így a vizet a helyett, hogy helyben tartanánk és tartalékolnánk az osztályos időszakokra, ehelyett elvezetjük messzire a városból. És ezért van az, hogy most már az utóbbi években biztos ti is így megfigyeltétek, hogy van ebben egy ilyen paradigmaváltás, és talán hallottátok is ezt a kifejezést, hogy szivacsváros, ami igazából azt jelenti, hogy így meg kell változtatnunk a szemléletünket, hogy ahelyett, hogy megszabadulnánk ettől a víztől, próbáljuk meg helyben tartani mondjuk a zöld felületeinken, hogy minél több csapadék jusson vissza a talajba, vagy hogyha erre így nincsen lehetőség a városban így emiatt a sok ilyen korlátozó tényező miatt, akkor meg más ilyen műszaki megoldásokkal biztosítjuk azt, hogy elraktározzuk. Hogy hogyan tudnak alkalmazkodni ehhez a városlakók, ugye ezt kérdezted. Hát erre meg így ilyen vajósként próbálok válaszolni, hogy így, amit a vajó csinál, vagy tesz ezért, hogy egyrészt, hogy így biztosítsunk minél több olyan dunaparti szakaszt, ami így hűs, meg minél természetközelibb, így a városi kereteken belül, ahol az emberek nyáron az emberek el tudnak úgymond menekülni a hőség elől. Másrészt pedig ez az, amit így az utóbbi években kezdtünk el, mint szervezet így jobban tematizálni, hogy tekintsünk a Dunára úgy, mint egy folyékony köztér, és hogy elősegítsük azt, hogy újra úszható legyen a Duna, és hogy ez újra így mindenki számára így tömegesen hozzáférhető legyen, mint egy alkalmazkodás nyáron a hőségben. Igen, azt nem említettem, hogy a vajónak az nagyon fontos, hogy olyan közterületek jöjjenek létre a vízpartok mentén, ami fogyasztáskényszermentes, hozzáférhető bár.

0: bárki számára.
1: Igen, köszönöm, és hogyha már megemlítetted a vajót, hogy azok számára, akik mondjuk nem ismerik, így kicsit elmondanád, hogy mi ez, vagy hogy kik alkotják, ugye ez egy egyesület.
0: Igen, igen, a vajó az a Város és Folyó Egyesületnek a rövidebb neve. Ez egy civil szervezet, ami most idén lett 15 éves, és pont csütörtökön lesz a születésnapi buli, hogyha szeretnétek jönni, akkor szeretettel várunk, és igazából azért jött létre az egyesület, hogy így közelebb hozza a városlakókat, meg a Dunát egymáshoz, hogy az emberek meg a folyónak a kapcsolatát erősítse. Hát alapvetően ez főleg ilyen kísérletezéssel, meg ilyen mintaadó projektekkel próbáljuk elérni. Szerintem azok, vagy ami projekteket, amiket ismerhetek projektek, például a Pesti Alsórakpartnak a megnyitása, a Szabadsághíd, a Szabi híd, amikor le volt zárva és programok voltak, akkor volt még a Vajókikötő, az Árasztópart Újbudán, meg például a római Szabadstrandnak a Szabadstrandnak az elindítása, vagy azért folytatott ilyen akciók, hogy az önkormányzat alakítson ki Szabadstrandot. Szóval így nagyjából ezzel foglalkozunk.
1: Hát nem tudom, hogy tehát említetted azt a projektet is, ami mentén te is bekapcsolódtál, de hogy van még más, amit kiemelnél, vagy ezek közül, amiket felsoroltál, vagy hogy te esetleg hogy vettél részt, mint várostervező?
0: Igen, igen. Én hát most már azt hiszem, hogy 7 éve vagyok az egyesület tagja, és egy ideig munkavállaló is voltam, és akkor dolgoztam így szorosabban, vagy ilyen napi szinten ezeken az ügyeken. Talán azt emelném ki, hogy az egyik ilyen fontos eszköz, amit használunk, hogy ilyen kis beavatkozásokkal, például piknikasztaloknak, vagy padoknak, grillezőknek a kihelyezésével próbálunk elfeledett, vagy eddig máshogy használt Dunapartoknak a használatát katalizálni, meg hogy programokat szervezünk, vagy teret adunk arra, hogy így rajtunk keresztül városlakók könnyen tudjanak közterületeken programokat szervezni a városban, és valahogy ez a kettő nagyon így fontos, vagy ez így kiegészíti egymást, hogy így sosem csak infrastruktúrában gondolkodunk, hanem mindig úgy, hogy ez a kettőnek így nagyon együtt kell működnie, hogy így tényleg elérjük azt a hatást, hogy az emberek elkezdik megjegyezni, meghasználni ezeket a területeket, és hogy olyan szempontból kísérleti, hogy attól, hogy ilyen átmeneti beavatkozásokat használunk, ez nagyon jó arra, hogy leteszteljük, hogy valójában ott milyen igények vannak, ami nem feltétlenül magától értetődő, és akkor együtt dolgozunk önkormányzatokkal, hogy ezeket a tapasztalatokat be lehessen építeni, hogy az, amikor az önkormányzat eljut oda, hogy így nagy beruházás árán úgymond így betonba önti, vagy tényleg kialakít így új burkolatokat, padokat, stb., akkor már egy olyan hosszú távú beavatkozás jön létre, ami tényleg a valós igényeket tudja kielégíteni, és akkor erre jók ezek a kezdeményezések. Szóval ez az, amit talán így kiemelnék.
1: Jó.
0: Így a vajónál.
1: Köszönöm szépen. Így a Duna után lehet, hogy tovább haladnék a Tisza irányába, és akkor most Zsófit szólítanám meg. Te elsősorban a Tiszával foglalkozol, a Tisza vidékkel, és más vizek és tematikák mellett, de hogy a doktori kutatásod is erre alapszik, és emellett egy dokumentumfilm, amit Barta Mátéval közösen készítettetek, és Vad Vízország címre hallgat. Ennek mentén kérdezném azt tőled, hogy milyen nehézségekkel vagy milyen nehézségekkel küzd a Tisza vidék ebben a jelenlegi helyzetben a klímaváltozás és a drasztikus emberi beavatkozás következtében.
2: Ez nem biztos, hogy csak a Tisza vidékre vonatkozik igazából. Mondhatjuk, hogy az alföldi, meg dél-magyarországi régiót súlyosan sújtják ezek az aszályok most különösen, mert ezek mezőgazdasági területek, és a mezőgazdaságon keresztül érezzük ennek a hatását, az élelmiszer árak növekedésétől kezdve nagyon sok más faktoron keresztül mi is, akik csak a fogyasztói vagyunk ennek itt a városban. Szóval nem kifejezetten csak a Tiszára jellemző ez, hanem minden olyan területre, ahonnan az ember kivezette a vizet. És amikor arról beszéltél, hogy a városnak mi a legnagyobb problémája, az, hogy, hogy egy csatornaként tekint, egy csatornában vezetjük el a vizet. Igazából ugyanez igaz az egész tájra vonatkoztatva a tájléptékben is, hogy ugyanígy egy csatornaként tekintünk a folyóra, és a folyó vezeti el egy csatornaként a lehulló esőt és vizet, mert régen ezek a folyók a tájban sokkal nagyobb utat jártak be. Én a Tiszáról tudom elmondani azt, hogy a szabályozások révén 500 kilométerrel rövidült le a Tisza útja Magyarországon. Most ezt el tudjuk képzelni, hogy ez hatalmas terület és hatalmas út, amit azelőtt a víz bejárt, és a talajon keresztül, tehát beáztatta a talajt, beszivárgott talajvízként, a víz jelen volt a földben. Ugyanígy tehát akkor történelmileg visszamegyek egy picit, hogy érthető legyen, hogy mi az, amit most tapasztalunk. Ez nem csak a klímaváltozás. Ez elsősorban egy rossz emberi tájhasználat, vagy egy berögződés, ami lehet, hogy akkor, amikor a 18. században a folyókat szabályozták, ez egy progresszív irány volt, és volt értelme, az volt a lényege a 19. században, amikor a folyószabályozások meg is valósultak a 20. század elejéig, hogy felszabadítsanak mocsaras lápos területeket, és gabonát lehessen termeszteni. Tehát volt egy ilyen felvilágosodás korabeli mérnöki ambíció ebben, hogy megnéztük, hogy nyugaton nagyon okosak, ebből inspirálódtunk, és nyugati mintára inspirálódtunk ebből, hogy mérnöki módszerekkel az ember a tájat a saját uralma alá tudja vonni, és akkor mennyire hatékonyak leszünk, mert a lápok mocsarak lecsapolásával száraz területeket tudunk létrehozni, ahol gabonát tudunk majd termeszteni. Na most ezeken a területeken, amiket akkor kivontunk a víz járása alól, most kukoricát termesztenek az Alföldön, és már nem sikerrel, mert már nem nő a kukorica az Alföldön. Odáig jutottunk, hogy annyira kiszáradt a táj, hogy amiért a tájat kiszárítottuk, a gabonatermesztés, az már nem működik ebben a tájban. Ennek nagyon sok oka van. Egyik oka az, hogy nincs talajvízünk már, a másik oka nyilván az is, hogy egyre forróbbak a nyarak, és ez a kettő együtt, ez lehetetlenné teszi most már azt, hogy ilyen gabonakultúrákat termesszünk egy olyan talajon, ahol egyrészt nincs elég lehulló csapadék, és a talajban sincsen víz. Az, hogy a talajban nincsen víz, az részben köszönhető annak, hogy szabályoztuk a folyókat, kivezettük a tájból a vizet, és mivel kivezettük a tájból a vizet, mert ez nem kedvező a gabonakultúráknak, az áradások, az árvizek sem kedvezőek egy ilyen nagy gabona monokultúrának, akkor ugye az árvízkárokért lehet fizetni azoknak, akiknek elárasztotta a víz a területeit. Ugye ezért maradt ez a leszivattyúzás, visszaszivattyúzás a folyómederbe. Majd, amikor nincs víz, akkor oda nyúlunk, a furt kutakból öntözünk, tehát két oldalról csapoltuk meg ezt a történetet, kivittük a vizet a tájból, és most már a talajból is. Tehát a jelenlegi helyzet az Alföldön, a Délalföldön, a homokhátságon az, hogy már a kutakban sincsen víz, amivel locsolni lehetne. És emiatt az, amit hallunk folyamatosan, hogy majd öntözéssel megoldjuk, ez a lehető legkontraproduktívabb, a lehető legrosszabb dolog, amit lehet tenni. És egy kicsit csapongtam itt sok felé, nem tudom, hogy így volt egy lineáris folyamata ennek a történetnek, hogyha nem, akkor légy szíves, irányíts vissza, megkérdezz bele.
1: Szerintem mindenképpen volt íve, de hogy kicsit így visszatérnék így ahhoz, amit említettél a szabályozással is, hogy nem csak maga a víz tűnt el, hanem mondjuk az ott élőknek a régi hagyományaik, vagy a népszokások, vagy bizonyos mesterségek, vagy életmódok, azok is eltűntek, vagy kezdenek feledésbe merülni, és hogy ez is így megjelenik mondjuk a dokumentumfilmetekben is nagyon szépen, és elszomorítóan. Igen, hogy valahogy még ez lenne a kérdésem felét, hogy az ott élők számára hogyan változtatta meg a vízhez való viszonyukat az, hogy tényleg leszabályozták a folyókat, és most már a kiszáradás szélére is kerültek.
2: Hú, ez egy bonyolult kérdés, mert az ott élők, tehát ártéri gazdálkodásra gondolunk, én ártéri gazdálkodással foglalkoztam egyébként a kutatásomban az elmúlt 5 évben, és ehhez kapcsolódóan a hagyományos ökológiai tudással és bölcsességgel, ami ezekben a gyakorlatokban tovább él, és egy másféle viszonyrendszert mutat meg. Nem ezt a monokultúrás leigázós, hanem egy ilyen kisebb léptékű, harmonikusabban a természettel élő, együtt élő viszony ez az ilyen hagyományos gazdálkodás, de amikor azt kérdezett, hogy a szabályozás hogy befolyásolta az ott élők életét, ez annyira régen történt, hogy azok az életformák, amik a szabályozások előtti időkben voltak, azok már annyira régen eltűntek, hogy mi magunk sem emlékszünk rájuk igazából. A pákászat, a csíkászat. A pákászat, ami azt jelenti igazából, hogy a mocsarak és lápokban gyűjtögetett dolgokból élő emberek, akik haláztak, gyékénnyel foglalkoztak, számtalan egymás dologgal foglalkoztak, amit a mocsarakban összetudtak gyűjteni, vagy vadászni, és ez a fajta életmód, ez nem csak a folyószabályozással szűnt meg egyébként, hanem már a törökök idején, amikor el kellett menekülni, és nem tudták ezeket a hagyományokat ápolni, már akkor elkezdett ez tünedezni, mivel amikor jöttek a törökök, akkor bemenekültek az emberek a mocsarakba, nem tudtak földet művelni, és elvadult ez a táj már igazából a török hódoltság idején. Utána ehhez tértek vissza az emberek, hogy újra kitisztítsák ezeket a fok és csatorna rendszereket, hogy az ártéri gazdálkodás működni tudjon. Aztán jöttek különböző urbéri szabályozások, Mária Terézia korában, tehát hogy nagyon régre visszamegy ez, és még a folyószabályozások után is folytatták egyébként az ártéri gazdálkodást. Akiket most látunk, azok ilyen utolsó mohikánok, ahogy a nők maguk is megfogalmazzák, mivel nem az változott, hogy ez könnyebb vagy nehezebb, mint régen volt, hanem igazából a föld alapú támogatás rendszere változott, tehát nem az kap támogatást ezért a munkáért, aki ilyen típusú kisléptékű, mozaikos, ártéri gazdálkodást végez, hanem az, akinek nagy földek vannak a kezében, és azt szántóföldi művelésben műveli a mentett oldalon, tehát az árterektől mentesített szántóföldi gazdálkodásban levő oldalon. Tehát nem megváltozott a táj, de megváltozott a támogatási tájhasználati környezet is, és igazából, hogyha változna valami ebben a támogatási környezetben, akkor ösztönözve lennének a gazdák arra, hogy visszatérjenek ilyen típusú elárasztásos, vizes gazdálkodási formákhoz. Ezek alapvetően sokkal nehezebbek. Azért nem művelik ma így a földeket, mert aki elárasztott területen dolgozik, ott nem fog tudni traktorral bemenni, nem fog tudni gépi munkát végezni. Oda kicsi területeken lóval lehet bemenni, vagy kézzel kapálni. Tehát van egy ilyen kényelmi, hatékonyságbeli faktor. Ez nem szolgálja ki hatalmas léptékű termelést. És talán pont ez az, amihez vissza kéne térni, ahhoz, hogy rugalmasabban tudjuk alkalmazkodni a környezeti viszonyokhoz. Mert a nagy léptékű termelés az pedig az öntözésre hagyatkozik most ebben a helyzetben.
1: Igen, köszönöm. Lehet, hogy ezen a ponton átérnék Ágneshez, mert láttam, hogy megszólítva érzi magát szintén, és így, mint a Vízkoalíciónak a munkatársához is fordulok hozzád, hogy ugye az Alföldön is, és országszerte is így évről évre drasztikusabb ez a szárazság, a vízhálózatnak az elavultsága, meg vagy éppen a teljes hiánya miatt ugye egyre nagyobb a vízszegénység is az országban, de nyilván a gazdálkodókat is ugyanígy érinti ez a probléma. És hogy mielőtt még a témára magára rátérnénk, még arról szeretnélek kérdezni, hogy mi is a Vízkoalíció, és kik és miért hozták létre, ezt röviden el tudnád nekünk mondani.
3: Próbálom, röviden. És részben azért küzdünk, amit most mondott Zsófi, tehát, hogy a támogatási környezet megváltozzon, tehát Tehát a vízkoalíció egy érdekérvényesítő szervezet, bármilyen meglepő, de lakossági elégedetlenségből indult. Tehát, hogyha pár ember elégedetlen valamivel, abból lehet egy ilyen 40-50 tagszervezetet tömörítő koalíciót létrehozni, nyilván ehhez kell néhány év, és hát lehet azért sikereket is elérni. Nem mondom, hogy mindent, amit célul tűztünk ki, azt már sikerült, de azért elég sok minden. Tehát ez egy érdekérvényesítő szervezet, ami úgy indult egyébként, hogy egy vecsési lakos elégedetlen volt a folyóvíz minőségével, tehát a csapvíz minőségével, ami rendszeresen barna volt, meg büdös, meg ilyesmi. Ez Budapesten nem tudom egyébként mennyi ötöket érint, de itt kevésbé probléma, az agglomerációban nagyon nagy probléma a vízminőség, meg a hálózat állapota is. Budapesten egy kicsit jobb a helyzet. És akkor ezt kiírta a Facebookra, hogy általában mi ugye szoktuk az ügyeinket intézni, és az volt a nagyon nagy mázlia, hogy egy közösségszervező, a Civil Kollégium Alapítvány egyik közösségszervezője, benne volt ebben a Facebook csoportban, és olvasta ezt a felháborodást, és akkor így eltűnődött ezen, és hogy megkereste ezt az illetőt, beszélgetett vele, és akkor arra gondoltak, hogy hát lehet, hogy ez nem egy ember problémája, hanem valószínűleg mások is hasonló problémával küzdenek, vagy találkoztak, és elkezdték ezt felmérni, és akkor kiderült, hogy igen, ez sokak problémája a vecsésen is, illetve az egész térségben, és akkor ez a közösségszervező arra gondolt, hogy akkor erre fel kellene építeni egy érdekérvényesítő kampányt, mert úgy lehetne elérni valamit, nem egyedül és nem a Facebookon, és megkeresve ugye azokat a döntéshozókat, akikről azt gondolta, hogy ebben a kérdésben állást tudnak foglalni, vagy segíteni tudnak. Ilyen az önkormányzat, kiderült, hogy az önkormányzat nem igazán tud, ugye az önkormányzatok, hát a fele a Magyarországon működő vízszolgáltatóknak körülbelül fele van önkormányzati tulajdonban, a másik fele állami. Tehát sokkal inkább a vízszolgáltatóhoz érdemes fordulni, hogyha ilyen jellegű probléma van. Őket is megkerestem. Lényeg az, hogy ez sok szakember bevonásával, akiktől választ vártak arra, hogy miért ilyen a víz, mi lehet a háttér, milyen okok lehetnek a háttérben. Erre elment úgy két év, tehát arra, hogy így mindenféle ismereteket begyűjtsön ez a pár összemerbúválódott ember, és aztán 2021, tehát ez 2019-ben volt, és 2021 őszén megalakult a vízkoalíció, ami ugye, ahogy mondtam, a Civil Kollégium Alapítványnak, ez egy 30 éve, több mint 30 éve Magyarországon érdekérvényesítéssel foglalkozó civil szervezet, annak egy kampánya gyakorlatilag, és akkor célul tűzte ki azt, hogy jó minőségű, egészséges, és mindenki számára hozzáférhető vízért küldjön Magyarország összes lakosa számára, tehát ez volt így az alapvető cél. Útjára indított egy petíciót is, amit a mai napig megtalálhattok az A Hangon egyébként, és még mindig alá lehet írni, a Tiszta vizet a poharainkba, amit természetesen a legfelsőbb döntéshozókhoz, tehát a magyar kormányhoz címzett. És akkor utána minden évben, hát nyilván elkezdett működni ez a szervezet, első, tehát a megalakulás akkor egyébként már 25 civil szervezet, 5 szakszervezet és 5 önkormányzat csatlakozott hozzá, és az a másik, amit fontos és kiemelnék, hogy ebből a szempontból eléggé egyedülálló a koalíció, mert hogy civil szervezeteket, önkormányzatokat és vizes szakszervezeteket tömörít. Most olyan 40 tagja lehet, volt már 50 is, tehát ez egy kicsit változó, mert van, amikor valaki kilép, újak belépnek, de hogy körülbelül ilyen az arány, és olyan 7 önkormányzat, 3 szakszervezet, egy önkormányzati szövetség, sőt most már egy cég is pártoló tagunk. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekesen növekvő valami, mint a kisgömböt. És aztán minden évben azóta a Víz Világnapja, tehát március 22-e köré szervez egy vízhete nevezetű eseményt a Vízkoalíció, ami azt jelenti, hogy országosan vízes eseményekre hívják fel a helyi civil szervezeteket, illetve azokat a helyi csoportokat, akik valamilyen helyi vizes ügyel, vizes problémával foglalkoznak. Ez elsősorban alapvetően az elmúlt évben már nem, tehát mondjuk az első 4 évben, 3-4 évben a vezetékes ivóvízhálózattal kapcsolatos problémák voltak, ez kiderült a szervezet számára, de szerintem erről majd kicsit inkább más pontnál beszélek, hogy ugye alapvetően a magyar víziközmű hálózat a katasztrofális állapotban van, és a problémáknak a nagyon nagy része ebből fakad. Rengeteg a csőtörés, olyan évi 100 000 közeli csőtörés van, tehát naponta 10, így országban ez átlagosan. Ezen a kitermelt és tisztított ivóvízünknek a 20-25%-a elfolyik, tehát amikor azt vesszük itt, hogy nincs víz, akkor közben iszonyan elpazaroljuk azt a vizet, amit egyébként már kitermeltünk, megtisztítottunk, tehát már jó sok pénzbe került nekünk. Tehát, hogy alapvetően ezek a problémák vannak a háttérben, de most a koalícióról még annyit, hogy ugye itt érdekérvényesítés, tehát elkezdett ezeken az eseményeken, nyitó eseményeket szervezni ezen a vízhetén, amikor is mindig bemutatta az aktuális tanulmányát, vagyis felkértünk egy vízépítő mérnököt, aki elkérte a vízszolgáltatóktól azokat az adatokat, amiket egyébként a honlapjukon nyilvánosan szerepeltetniük kellene, de többnyire nem szoktak, hogy hogyan működnek, tehát mennyi a csőtörés náluk, mennyi a vízveszteségük, milyen tempóban újítják fel a vezetékhálózatot, stb. Ezek olyan adatok, amiknek egyébként plasztikusnak kellene lenni, és meg is van a szolgáltatóknak, de nem szívesen osztják meg azért, főleg az állami szolgáltatók. És akkor ezekből minden évben egy tanulmányt készített, illetve felkérte ugye a vízkoalíció ezt a mérnököt, hogy minden évben készítsen egy tanulmányt a koalíció számára, és ezen a nyitó eseményen mindig bemutatjuk ezt a tanulmányt, és nézzük, hogy van-e változás, tehát hogy a tendenciák romlanak-e, vagy javulnak, történik-e valami, tehát itt nagyjából ugyanazokat a paramétereket nézzük. És hát nyilván ezt megpróbáltuk minél inkább megjeleníteni a médiában, és minél több helyen, és azért szép lassan eljutottunk így a társadalom inger küszöbéig is, meg a média inger küszöbéig, és végül a döntéshozó inger küszöbéig is, és azért már olyanok vannak mögöttünk, hogy ugye egyrészt van egy követelés listánk, ezt nem mondtam, ami kicsivel később, azt hiszem 2023-ban fogalmaztuk meg, egy bakancs listának neveztük, 12 pontos követelés lista, mert ugye magyarok vagyunk, tehát 12 pontnak kell lennie, hogy mit szeretnénk elérni, és ezt rendszeresen próbáltuk ugye a döntéshozó felé tolmácsolni, és ebben például szerepelt, hogy legyen a vízügyi ágazatnak egy külön dedikált államtitkára, vagy egy olyan képviselője, aki nem volt korábban, tehát az energiaügyi minisztériumon belül nem volt. Ez lehet V. Németh Zsolt személyében, tehát ez például részben valószínűleg a mi követelésünk is. Aztán, hogy kezdje el felmérni az energiaügyi minisztérium, illetve hát ugye hozzátartozik a vízágazat, hogy mekkora probléma van egyáltalán az országban. Tehát legyen egy kockázati felmérés, hogy hol a legnagyobb probléma, hol kellene először beavatkozni, legyen egy csőcsere program, tehát legyen egy ütemezett program, hogy mikor mit csinálnának, milyen tempóban, hogy fognak ezek a dolgok megtörténni, ilyesmi. És akkor ezeket azért itt szép lassan meghallották, úgyhogy mögöttünk van már egy, tehát az, hogy lett egy államtitkára az ágazatnak, a Fenntartató Fejlődés Bizottságban elő tudtuk adni, hogy milyen követeléseink vannak, és mit várunk, hogy mi történjen meg a vízügyi ágazatban. Voltunk tárgyaláson a minisztériumban, a kormány infón szerepelt 2023-ban Gulyás Gergely elmondta, hogy akkor felkérte Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy akkor dolgozzon ki egy programot arra, hogy mi fog történni, tehát az is így eléggé visszhangzott azzal, amit mi kértünk már ugye pár évvel korábban óta, hogyan lesz fenntartható az egész, illetve azt is megtudtuk azóta, hogy 2023-ban az volt egyébként a vízügyi ágazat mélypontja, akkor 150 milliárd forintot beletoltak Suttyomban, mert akkora volt a probléma, hogy ilyen tűzoltásszerűen egyszerűen rá kellett fordítani ennyit, mert lett volna, ahol már nem folyt volna a csapból a víz. Tehát olyan szintű problémák voltak. Majd erről is beszélek, hogy ugye az a probléma ezzel, hogy amíg folyik, addig nem látjuk, hogy mekkora a gond a háttérben. Tehát úgy látszik, hogy meghallották a hangunkat, és közben hát tényezővé vált a vízkoalíció, tehát ha bármi dolog felröppen a médiában, ami a vízzel kapcsolatos, hogy mondjuk legyen sávos a vízdíj, vagy valami, akkor most már megkeresnek bennünket. Tehát, hogy olyan szempontból a vízkoalíció, hogy a vízzel kapcsolatos civil szervezetnek minősül, akiktől érdemes megkérdezni, hogy akkor nekik mi az álláspontjuk egy ilyen adott kérdésben. És akkor annyit mondanék még, hogy 2024 őszén tűnöttünk el azon, hogy oké, hogy foglalkozunk a vezetékes ivóvízzel, de hogy van egy olyan társadalmi csoport, akiknek még csak nincs is, tehát hogy problémás a vezetékes ivóvíz, de van, akinek nem ez a problémája, hanem az, hogy nincs vezetékes ivóvíz a háztartásában, és hát nem is kevés állampolgárt érint egyébként Magyarországon, majd Gergő fog erről szerintem bővebben beszélni. És akkor megkértük a PAD alapítványt, hogy készítsen erről egy kutatást, hogy hányan élnek vezetékes ivóvíz nélkül, kik ők tudnak tenni, hogyan jutnak vízhez, milyen területen élnek, összefügg-e ez a lakhatási szegénységgel, stb. Ebből készült egy tanulmány, és ez a tanulmányhoz egy dokumentumfilmet is készítettünk, ez a vízszegénység ezer arca, ezt a YouTube-on egyébként meg lehet nézni. Amikor ezt a filmet készítettük, akkor rájöttünk, hogy a vízszegénység nem csak szociális szempontból közelíthető meg, tehát hogy úgy mondjam, a vízzel való kapcsolatunknak a perspektíváját kinyitotta ez a film, mert hogy kiderül számunkra, hogy vízszegénység úgy összességében jellemzi az országot, és akkor többek között, amiről a Zsófi is beszélt, és mi úgy neveztük el, hogy hogy van az infrastruktúrális vízszegénység, ez ugye a hálózattal kapcsolatos, amikor néhány napig nincs víz, vagy mondjuk Solymáron ugye hetekig nem volt, meg azért ez így elő szokott fordulni, vagy egyszerűen csak olyan minőségű, hogy nem tudjuk használni. Van a szociális vízszegénység, amikor ugye egy bizonyos társadalmi csoport egyszerűen nem jut hozzá a mindennapi vízhez, vagy csak nagyon nehezen. Van, és van ökológiai, és az ökológiai részben összefügg egzisztenciális vízszegénységgel, hiszen ma már valóban, főleg a homokhátságon, de ugye a sivatagosodás az egyébként a magyar alföldet érinti, és a magyar alföld, nem tudom ki emlékszik még az általános iskolai földrajz tanulmányaira, de az Magyarország kétharmada, tehát az így a Balatonig tart, és így Budapest alatt, tehát az jóval nagyobb, mint a homokhátság, és gyakorlatilag az a prognózis, hogy az ugyanúgy el fog sivatagosodni. A homokhátság az már nagyjából az, de legalábbis minimum fél sivatag. Tehát kiderült, hogy itt már gazdák nem tudnak gazdálkodni, tehát itt már nem tudnak megélni abból, amiből évekig, évtizedekig éltek, tehát konkrétan egzisztenciális problémákat okoz számukra a vízhiány. És akkor elkezdtünk ezzel is foglalkozni, és ennek lett az az eredmény, és mindjárt befejezem, hogy idén kinyitottuk ezt a vízzel való foglalkozást, és behívtunk partner szervezeteket, többek között, akik a tájvíz segénységgel, illetve a vízpótlással foglalkoznak, ez ugye a vízválasztó mozgalom, a zöld gerilla mozgalom, a Nagy Tavak és Vízes Élőhelyek Szövetsége, hát nagyjából igen, és vízőrzők, elmentünk egy ilyen elvonulásra, ahol átbeszéltük, hogy közösen kellene, hogy össze kellene fognunk még jobban, tehát ezt a koalíciót úgy nézzük, még jobban kibővítenék, mert együtt tudunk elérni valamit. Tehát ők is külön küzdenek a döntéshozóval, hogy a táji vízszegénység területén el tudjanak érni valamit, meg mi is, és akkor így kvázi a vízkoalíció idén azt mondhatjuk, hogy egyfajta ernyő szervezetté alakult, és ezek a partner szervezetek beszálltak, és akkor megpróbálunk közösen érdeket érvényesíteni ezen a négy területen, tehát így gyakorlatilag a területi vízgazdálkodás, az ivóvíz, a szennyvíz, az egy másik probléma, majd lehet, hogy egy kicsit arra is kitörünk, mert egyébként a vízbázis sok homoly összefüggésben van, illetve a vízszegénység kérdése. Tehát ez a négy terület, amivel innentől foglalkozni szeretnénk. Nagyjából ezt tudom elmondani.
1: Köszönöm szépen. Hát ha már szóba jött a vízszegénység, akkor lehet, hogy most tovább is haladnék Gergelyhez, a PAD Alapítványnak is a tagja, és hogy ugye szóba jött mi a vízkoalíció kezdeményezésére készült el kutatás és kiadvány, hogy erről ha kicsit kitérnél, meg a Vízi Igazságosság című kezdeményezésetekre is, hogy ami elsősorban, amit először szeretnék kérdezni, vagy így információt kérni így azok számára, akik mondjuk nem lennének tisztában azzal, hogy mi is a PAD Alapítvány, vagy hogy kik alkotják.
4: A PAD Alapítvány a környezeti igazságossággal foglalkozik. Budapesti székhelyűek vagyunk, de így az országban, még közép-európai régióban dolgozunk, akár civil szervezetekkel, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, különböző szövetségekben. Fontos számunkra téma alapú szövetségek, meg platformok alakítása. Ugye a környezeti igazságosság koncepcióhoz nem akarok ezt szertágazon bemenni, itt az a fő szempont, hogy a környezeti javak, meg a közszolgáltatások azok hogyan osztanak el a társadalomban, különböző társadalmi csoportoknál, milyen egyenlőtlen hozzáférési egyenlőtlenségek vannak, és a témáink külön, tehát akár hogyha mondjuk egy édesvízi, akár a Balaton nézzük egy ökoszisztémát, vizsgálunk, vagy akár a városi szegregátumok, főleg romák rakta szegregált településrészek helyzetét, ott mindig ilyen szituatíve választjuk ki ott a helyi csoportokkal, hogy akár mondjuk, hogyha mint a víz, mint egy közszolgáltatás, vagy ilyen közjónak a helyzete, hogy mik a fontos szempontok, és milyen eszközökkel lehet egy közös platformot teremteni a különböző szereplők között. Meg azt vettük észre, hogy sokszor egyrészt narratívák vannak elbújtatva, vagy nem felhangosítva, és annak is teret kell engedni. Másrészt kellenek ilyen közös nevezők, amiket elkezdjünk közösen keresni. És így jött a vízszegénység kutatás is, ahol ott is nagyon sok hiedelem, jó pár hiedelemmel találkoztunk, akár mondjuk például visz, vagy az ilyen szegregátumok, vagy szegény, leszakadó település részekben, többségi társadalom sokszor az gondolja, hogy sokkal pazarlóbb a vízfogyasztás, mint mondjuk egy középosztálybeli városrészekben, és sok terepi kutatás alkalmával ez kiderül számunkra, akár terepi megfigyelései családoknak, a családokkal való közös akciókban, meg az ő életüknek a nyomon követésében, hogy sokkal tudatosabban, pont a szükséghoz a tudatossággal használják a közszolgáltatásaikat, és így a víz használat is sokkal tudatosabb, ami a szükséghoz, de így akár így naponta egy főnél akár ilyen 30-40 liter vizet használ csak el, ami egy átlagos középosztálybeli háztartásban élő főnél ilyen 180-190 liter napot is simán eléri. Az vízöblítéses vízt szétnézve, vagy a fürdőszoba jelenlétében. És ez fontos számunkra, hogy olyan eszközöket találjunk helyi csoportokkal, különböző akár kutatóintézetekkel, ami egy ilyen közvetítő eszköz tud lenni, akár mondjuk művészeti vagy kiállítási eszközökkel közelebb tudjuk ezeket a témákat hozni a többségi társadalom, vagy a szélesebb közvélemény számára. És akkor például a vízszegénység kutatásánál olyan kiállítást hoztunk létre, ami sokkal interaktívabban mutatja be ezeket a helyzeteket, tehát ilyen láthat szembesülnek a látogatók azzal, hogy mondjuk egy napi négy óra vízfordás kell egy háztartásban valakinek azért, hogy ezeket a napi víz szükségletet beszerezzem, miközben már negyed évvel kevesebb vizet fogyaszt egy ilyen háztartás, és hogyha mondjuk ezt egy középosztálybeli ugyanilyen háztartásban vízfordással kéne megoldani, akkor az ilyen napi 10-12 óra lenne egy valakinek a háztartásból, és ezeket az ilyen egymás mellé tevések, vagy szemléltetéssel, ezek így fogódzókat tudnak adni a látogatók számára. Vagy akár egy kicsit így visszatérve, csak egy szóra a Balatonra, így akár a Flóra és a Zsófi szemléletében, az csak érdekes volt a csatorna, meg az áfolyatás tartatlan szemléletét felhozták. És ez ugyanez igaz egyébként egy tavi rendszernél, akár a Balatonnál is, hogy ott ugye ilyen medencének gondoljuk el, ahol egy ilyen rögzített magas vízszint kell, és igazából azt kell kiszolgálni, hogy a turisztikai szempontból megfelelő, stabil vízszint legyen, de az emberek megijednek attól, hogy mondjuk csökken vagy változik a vízszint, miközben az egy természetes, vagy egy állapota a Balatonnak, amivel együtt lehet élni, meg nagyon több évszázadig együtt éltek a különböző tájhasználók a Balatonnál, és ezt is egy platform keretében lehet ezeket a témákat előhozni, ahol ilyen kifejezett kampányok vannak akár a fürdőzők számára, a horgászok számára, ahol egymás egy dialógusban, párbeszédben együtt ezekre a kérdéseket közelebb lehet hozni.
1: Igen, és akkor ezek közé tartozik a Balatórium és a Szabadon Balaton is?
4: Igen. És mind a kettő, akár a Szabadon Balaton ez egy platform, maga a padi is olyan szervezetként működik, ahol különböző szakemberek, antropológusok, geográfusok, vízimérnökök, etnobiológusok projekt témák szintjén együtt dolgoznak, és különböző témákat helyezve egy platformot teremtenek egyes témáknak, és a Szabadon Balaton is így jött, hogy hát vízügyi szakemberek, társadalomtudósok, ökológusok együtt szerettek volna Balatonnak a természetközeli vagy természettel együtt működő szabályozásának, kezelésének egy platformot teremteni. És akkor a Szabadon Balaton, ugye a Balatonnak ennek a témája köré csoportosult. És a Balatórium, ugye még egy ökológiai kulturális programsorozat, ami különböző elemeivel, akár ilyen különböző tudománykommunikációs elemekkel, ami lehet egy strandnak alga bárja, vagy egy olyan bárja, ahol így közelebb hozzuk a Balatonnak a különböző természeti jelenségeit, mint egy alga virágzást, vagy különböző a nádas fontosságát, kitalált koktélokkal, meg akár ilyen kis falatkák, amik kapcsán a strandlátogatók oda jönnek a Szabadon Balaton bárba, és elindul egy olyan párbeszéd, ahol utána mindennapi nyelven jobban megismerhetik azokat a folyamatokat, amik így akár lakosként, akár üdülőként, akár turistaként így nem tudatosul bennük a tárhasználat közben.
1: Köszönöm szépen. Így mindannyiótokhoz lenne akkor így kérdésem, ugye mindannyian máshogy kapcsolódtok a vízhez, vagy esetleg más természetes vízben merültetek el jobban a munkátok során, és hogy én, mint mondjuk átlagember kérdezném azt, hogy tehát mi az elég ahhoz, hogy mondjuk a vízzel kapcsolatos problémákat elegendő csak felismernem, vagy hogy nem tudom, elegendő az, hogy mondjuk jobban odafigyelek a vízfogyasztásomra, vagy mondjuk támogatok olyan szervezeteket, akik vízszegénységben élőkkel foglalkoznak, vagy inkább valami radikálisabb kiállásban kellene részt vennem, vagy hogy mi számotokra mondjuk mi lenne az a javaslat, vagy ami eszetekbe jut, hogy mit kellene tenni, vagy lehet ezt rangsorba állítani, vagy nem is tudom, hogy mi erre a jó módszer, ha van egyáltalán.
3: Jó, én kezdhetem. Majd lőjetek le. Hát egyrészt igen, nagyon sok mindent lehet tenni az egyén szintjén is, és kell is. De azt gondolom, hogy azt látni kell, hogy ez egy sokkal komplexebb és nagyobb probléma most már, tehát ez már túlnőtt rajtunk. Tehát ugye a víz bázisunk, illetve az összes vízünk, amit fel tudunk használni Magyarországon, az a talajban van, meg a tavainkban, meg a folyóinkban. Ebből iszunk, ebből csinálunk, amit a vízzel csinálunk. És ugye, hogyha ez fogy, akkor igazából otthon sok mindent tehetünk, de alapvetően az ezzel a vízbázissal való gazdálkodást kellene megváltoztatni, tehát ehhez mindenképpen nyomást kellene gyakorolni a döntéshozóinkra. Tehát mindenkit arra bátorítok, hogy egyrészt igen, támogasson olyan szervezeteket, ő maga is lépjen be és próbálja segíteni, mert amíg ez a komplex dolog nincs megoldva, és amit ugye a Zsófi is itt körbejárt, meg a Flóra is, tehát hogyha az a víz, tehát a felszín alatti vizeink szintje évi 2-5 cm-rel csökken, de ez az átlag, van, ahol sokkal inkább. És valóban a homokhátságon a kutakat évente több méterekkel újra és újra kell, új kutakat kell fúrni, mert már nincs víz. Ott, ahol mondjuk, nem tudom én, 25-30 évvel ezelőtt még 5 méteren volt víz, és most 80-100 métereken sincs. Tehát, hogy, és ugyanez igaz, tehát a Duna szintje is csökken, víz szintje is, ez néha észrevehető is. Igaz, hogy van ebben változás, de van ebben egy csökkenő tendencia. És közben itt van a klímaváltozás is, tehát, hogy ami meg ugye szintén olyan, mint egy rajtunk kívül álló ok lenne, de valójában az se az, mert az is összefügg azzal, hogy hogyan működünk és hogyan használjuk a környezetet. Tehát, hogy azért az se, a felett se tekinthetünk így el nagy vonalúan, de hogy alapvetően ez az első, tehát hogy szerintem sokkal kevesebb víz érkezik a Kárpát-medencébe, amikor jön hirtelen nagy árhullámok, akkor azt kiengedjük az országból, ez nyilván orbitális marhaság, tehát azt mindig itt kellene tartani. Ehhez valóban a tájban meg kéne keresni a víznek a helyét, amihez új szabályozás kellene, hogy a gazdáknak érdekük legyen felajánlani a területüket. Amíg ez nem történik meg, addig az a víz nem fog itt maradni. Ezt a szabályozást mi nem tudjuk meghozni, csak a döntéshozóink tudják meghozni. Tehát őrájuk kell nyomást gyakorolnunk. És ezen kívül pedig nyilván meg el kell írnunk, hogy mondjuk amikor a vízhálózat felújítására szánnak évi 200 milliárd forintot, amúgy az állami számvevőszék 2024-es tanulmánya szerint aki körülbelül ugyanazokra az eredményekre jutott, amikre a vízkoalíció, a következő 15 évben olyan közel 4000 milliárdot kellene sürgősen elkölteni, csak ahhoz, hogy a mostani színvonalon legalább fenntartható legyen, akkor az édeskevés egyrészt, főleg, hogyha annak a felét nem a lakossági vízi közmű javítására fordítják, hanem ipari parki beruházásokra, ahol érdekes módon mindenhol akkumulátorgyárak nőnek ki utána. Tehát, hogy így nyilván az a víz nem fog megmaradni, nem szabadna vízgyarmatosító beruházásoknak teret engedni az országban. Az akkumulátorgyártás egyértelműen az, de nem csak az.
2: De hát mesterséges intelligencia.
3: Mesterséges intelligencia, így van, tehát ezek az adatközpontok, amiket most csinálnak, ez ugyanúgy, tehát ez borzasztó nagy baj, és ugye úgy tekintünk a magyar vízkincsre, mint amelyik így ilyen soha véget nem érő valami, ami már nagyon régóta, soha nem volt igaz, de most már végképp nem tekinthetünk így rá. És a személy az átlagember szintjén pedig azt gondolom, hogy olyanokat lehet tenni, hogy például megfizetjük a víz valódi értékét. Nem tudom, hogy ki tudja, de ma egy liter tisztított csapvízért, ami otthon kifolyik a csapból, azért 30 fillért fizetünk átlagosan. Nem pont egyformák az árak az országban, de ez az átlag. Mindenki elgondolkodhat azon, hogy mennyiért vesz egy fél literes ásványvizes palackásványvizet, és akkor összevetheti. Ennek nyilvánvalóan az a következménye, és körülbelül olyan 2000 forint egy bruttó 2000 forint egy átlagos magyar vízfogyasztó havi vízszámlája. Ezen is el lehet tűnődni, hogy mit lehet ma 2000 forintért venni, és emellé tegyétek oda, hogy egyébként a víz az, ami nélkül 3 nap után nem élünk. Tehát a víz nélkül egyszerűen nem tudunk életben maradni. Alapvető élelmiszer, továbbra is 27% áfa van rajta, pedig alapvető élelmiszer, tehát ez is az egyik követelésünk, amit még nem sikerült elérnünk. A vízi közmű adót azt már kivezették, tehát még plusz adó is volt rajta, tehát minden is, és emiatt pazaroljuk a vizet. Tehát nagyon olcsó a víz, nincs értéke számunkra a víznek, ezt nagyon fontos lenne tudatosítani, tehát nagyon kellene az edukáció is. Az állami számvevőszék jelentése szerint az utóbbi 10 évben 16%-kal nőtt a vízfogyasztásunk. Ugye azért pazaroljuk és azért olcsó, mert rezsicsökkentés, mert 2013-ban megállapított 2009-es árat fizetünk ma a vízért. Tehát azt az árat, na most akkor mindenki eltűnődhet azon, hogy egyébként milyen áremelkedés volt azóta, élelmiszer meg egyéb szinten. Az energiaára kilőttek, a tisztított ivóvíz előállítása az, amit a földből kell kivenni, alapvetően energia szükséges. Tehát a vízszolgáltatók azok gyakorlatilag a csőd szélén tántorognak, és ilyen megpróbálják, a tűzoltásra van elég keretük. Az ágazatban dolgozók előregedettek, tehát nagyon öreg a korfa, elmenekülnek, senki nem szeretne 0 fokban csőtörést ásni, vésni, csövet cserélni, főleg nem nagyon csekély fizetésért, tehát az energiaügyi ágazatban a legkevesebbet a vízügyesek keresnek. Tehát nagyon sok összetevős a probléma, és ez azt jelenti, hogy nyilván nagyon fontos, hogy egyéni szinten tegyünk sok mindent, tehát mondjuk próbáljunk otthon olyan módon bánni a vízzel, hogy tudatosítjuk magunkban a víz értékét, nem pazaroljuk, az szörnyű, hogy a vizet tisztított ivóvízzel húzzuk le, és stb., de mondjuk ehhez is megint a döntéshozók kellene, hogy mondjuk a szürke víz technológiát ugyanúgy támogassa, mint például a hőszigetelést, vagy ilyesmit, tehát bizonyos szempontból fontosabb lenne, mert víz nélkül nem tudunk élni, fázva meg azért még valamennyire tudunk, bár nyilván az sem kellemes, de hogy azért itt is van azért némi különbség. Ne csináljunk olyan kertet, ami fenntarthatatlan, tehát ugye én az agglomerációban élek, ezt látom, tehát a pázsit, az kb. A legfenntarthatatlanabb dolog, iszonyú mennyiségű műtrágyát igényel és vizet főleg, a klímaváltozás miatt is abszurd, olyan módon próbáljunk élni a társadalomban, hogy a közösségi luxust valósítsuk meg, ezt lopom ezt a dolgot Köves Szandrától, és ne az egyéni, tehát hogy legyen jó minőségű úszodája egy agglomerációs településnek, vagy akár többnek, de nem kell minden 5.-6. kertbe úszómedence, mert az is fenntarthatatlan, tehát ezeket nagyon fontos lenne tudatosítani. Tehát nagyon sok apró dolgot tudunk tenni, ne szennyezzük el a kutunkat, ne szennyezzük a talajt, mert az alatt van az az ivóvíz, amit aztán megiszunk. Az emésztőnek az oldalát ne üssük ki, jó magyar szokás, mert a szennyvíz az visszakerül abba az ivóvízbázisba, amiből kivesszük a vizet után, amit megiszunk. Tehát ez mind összefügg. És mind arra fel kell mindig gondolni, hogy ez ugyanaz a víz. Tehát egy vízről beszélünk, és hagyok mást.
4: Nekem ami most eszembe jutott, hogy egyrészt igen, szerintem is az a rendszer szintű megoldások, azok az alapvetően, a víz tudatos használatával. Másrészt érdemes akár a vízdiaknak ilyen sávosságot is, mert az nem mindegy, hogy tehát hogy még egy alapszükséglethez kell, már egy luxus fogyasztáshoz használjuk a vizet, de ezt a vízkoalíció is beszél, hogy egy alapszükségletnél egy fontos, egy megfizethető, vagy akár egy ingyenes áron biztosítani, fontos az, hogy biztosítani a vizet, de viszont egy magasabb akár luxus fogyasztásnál, akár úgy, mint egy progresszív adózásnál meg lehet már egy bizonyos fok fölött, vagy egy ilyen középosztálybeli fok fölött, pedig már egy sokkal súlyosabb árazás kéne a víznél. Másrészt, amiben mi nagyon hiszük, ezek a közös narratíváknak a megalkotása, mert sokszor az hiányzik a közös cselekvéshez is. Akár mint nézzük a Balatont, hogyha nem a két szélsőséget látja, mondjuk a többségi társadalom, hogy vagy teljesen szabályozott, vagy akkor hagyjuk magára, és a természetesség alatt azt értik, hogy hagyjuk magára, és ettől nagyon sokan megijednek, hogy akkor ott minden elbúrjánzik, és nem lehet hozzáférni, hanem azt nagyobb tömegekkel tudatosítani, meg egy platformot adni annak, hogy igen, a Balaton is, mert nagyon sok tájunk, az egy ember által kezelt, és nem az a baj meg van, hogy ember által kezelt, hanem hogy az ember által kezeltség az, hogy tud együttműködni a más természeti elemekkel, meg az egységbe, és ez egy fontos szempont, hogy ezek a félelmek, akár döntéshozói, akár mindennapi ember szintjén, ezek felülíródjanak.
1: Igen, meg így tulajdonképpen nem csak a saját vizeinktől vagyunk, vagy természetes vizeinktől vagyunk elidegenedve, hanem bármilyen természeti kapcsolattól, és nem csupán a városokban, hanem mondjuk ugyanúgy vidéken is ezzel, amit a Zsóf is említett. Tehát ez a kutak fúrása, állandó öntözés, ez ennek így ennek a természetes viszonynak a megfordítása, és az, hogy át akarjuk venni az irányítást tulajdonképpen a természet felett. Hogy nem tudom, hogy még Zsófi vagy Flóra, vagy bennetek maradt-e még ezzel kapcsolatban valami, ami így kiemelnétek, vagy mit látok mondjuk megoldásnak, vagy lépésnek még?
2: Hát ha az egyéni szintnél maradunk, akkor szerintem azt, hogy így mindenki azt teszi, amire módja van, mert meg adottsága, meg tehetsége, meg elhivatottsága, meg lendülete, meg ideje, mert szerintem amikor ilyen nagyon nagy dolgokat kell megjavítani, az tud egy kicsit ilyen sokkoló is lenni, hogy akkor hát ezt egy egyéni szinten ezt nem is lehet, de mondjuk, tehát én nem vízügyi szakember vagyok, én egy képzőművész vagyok, és azért foglalkozom a vízzel, mert a szívügyem is fontos számomra, és a saját eszközeimmel találtam meg arra a módot és az utat, hogy egy hatást tudjak gyakorolni ebben, mondjuk egy film elkészítésén keresztül. És szerintem azért ez is ugyanannyira tud fontos lenni, mert hogyha azt érezzük, hogy egy téma olyan nagy, hogy nem férünk hozzá, és nem tudunk semmit tenni, akkor jön sokszor ez a paralízises állapot, hogy akkor majd várjuk, hogy a döntéshozók csináljanak valamit. Most ilyen nagyon triviális egyéni szinten én azt szoktam csinálni.
5: Lakmacsun Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

Isten szeme, rácsos táj, nyitva tartott szárkosztály.

Itt van, tartod! Szártos!

Oh, my God.

Oh, no, no, no.

Fretta gonghe, pucoli, bollo, Saibon. Ui, bollo, Saibon. Szirének, szemetes szirteken, sötét kontaktus.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
1: Mémelés. Opens freezer, ez ugye ezt kéne érteni. Hogy kinyitja a hűtőt, amikor ő azt mondja, hogy, hogy bizonyos.
2: Hát, hogy 17 be. Vagyok, de a testem egy 5 évesé. Hát ezt magyarul ugye nem lehet eljátszani ezt a viccet, de angolul így működik. Hogy nekem I have a body of a 5-year-old.
3: Lamacsun Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
0: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Ez itt a Lamacsun.
6: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Archimédészi csavar. Az archimédészi csavar más néven csavarszivattyú vízemelésére alkalmas egyszerű gép, amelyet például arra lehet használni, hogy a vizet az alacsonyabban fekvő vízfelszíntől a magasabban fekvő öntözendő területre juttassák. Az archimédészi csavar a legrégebbi ismert szivattyú. Habár Archimédész ókori görög tudósról nevezték el, nem ő volt az eszköz első elkészítője, ugyanis az ókori Egyiptomban találták fel. Ugyanakkor már a görögök is ismerhették az Archimédész kora előtti időkben. Ez viszonylag megszokott volt, hiszen a görög kereskedők és utazók tudományokat és számos más találmányt is Egyiptomból importáltak.
3: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
4: Nyilván.
0: Akkor hozd már egyet!

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
2: A La Macsun rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a La Macsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Korjó. Korjó egyik legnagyobb vívmánya a Celadon kézművesség volt, amely a kínai fazekasságot is jóval felülmúlta. Számos innováció fűződik a korjói fazekassághoz. Ugyancsak Korjóban találták fel a mozgatható fémbetűs nyomtatást, mint egy 200 évvel Gutenberg előtt, a legrégebbi ilyen eljárással készült könyv a Csik-Csi. A Dél-Kyongszang tartománybeli Heinsa templomban őrzik a kor egy másik kiemelkedő és egyedi dokumentumát, a Tripitaka koreanát, amelynek 81.258 fanyomó dúcával a világ legrégebbi, érintetlen, kínai írással feljegyzett buddhista kánonját lehet nyomtatni.
0: Amacsó Rádió.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
4: Keselyű tonikot.

discuss this with you.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Lakmacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lakma Csún Rádió.
1: A Lakma Csún Rádió műsor készítőinek Szomját, az italműhely üdítői oltják.
2: A Lakma Csún Rádiót az italműhely támogatja.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Drifting Words Show Ábel Telenkóval és mondj, vendégem Gigaset.

intenzív kezdés. Indonéziából fogunk szemezgetni néhány szubzsánert, néhány területről, viszonylag bulisabb hangulatokba.

Tehát egy csodálatos lassúval megyünk tovább. Az előbbi az a Five Ratu Ratu, vagyis Five Ratu Ratu Tripping, vagyis Öt Királynő Trippel című válogatás lemezről volt, ahol hát ezek az ötfős minang, popminang, dangdang, talempong alapú, tradicionális elemekkel összetűzött ilyen trippi, transzi formációk, főleg női énekesek álltak össze, és csináltak csodálatos klubzenét. Hallgassunk ebből is egy kis szívhez szóló nótát.

0: Tehát vendégem Gigaset, azaz Gigaset, és az ő kis válogatásait is be fogjuk mutatni, ő is hozott mindenféle szubzsánereket. Szerintem hamarosan elkezdjük. És annyit szeretnék még elmondani, hogy üdvözlünk mindenkit.
1: Így van, szeretettel köszöntjük az összes hallgatót, aki ebben a pillanatban és majd későbbiekben is hallgatja a műsort. És tényleg jó zenéket fogunk játszani, szóval aki most itt van, az maradjon is itt. A legnagyobb slágerek, legnagyobb indonéz bombák fognak érkezni.
0: Az EA Sound úgy érezzük él, és nyomjuk a... Ezzel a műsorral is szeretnénk a dél-kelet-ázsiai dolgok előtt tisztelegni. Hallgassátok!

De igen, azt elfelejtettem mondani, hogy ez egy rapid adás lesz, egy órás, most kivételesen egy órát fogunk itt lenni veletek. Reméljük, hogy ez is ki fogja elégíteni a aluljárataitokat. Utána rohanunk tovább, ezer dolgunk van, de ezt meg szeretnünk volna nektek csinálni, ezt a műsort, meg magunk miatt is. De folyt köv, lesznek még ilyen szándadások a Drifting Worlds keretein belül is.

Ez a szám Dugan versus Metal címet viseli. Korai Dangzut és Metal keverék. Egy régen nagyon sok rock jött Dangzutból, rock zene.

Na és akkor a következő szám, az pedig egy idei albumról érkezik, aminek az albumnak szintén Dugan versus Metal, és valószínűleg ez a szám inspirált, amit az előbb betettem.

Dugemnek a jelentés, ez Dugem igazából egy rövidítés, ami azt jelenti, hogy csillogó világ, ezt úgy használják az indonézek, mint angolul a clubbing, és kb. Minden elektronikus zenei műfaj

progresszív hard house és trance, ilyesmi, amit hallhatunk inspirációként, és utána bejön a dangdut, vagy

szintén 2001. Oly Bulán, Desi Aggara. És ez is Tripin, Alamja.

track-je, aminek az EP igazából egy több európai kiadón jött ki. A számok címe mindig egy ilyen Eurodance klubnak a nevét viseli. Hallgassátok, szeretettel!

ebbe egy kislány fog énekelni. Nagyon ügyesen táncol is. A legutóbbi EA Sound... Annyira tetszett nekünk ez a videó, hogy a legutóbbi EA Sound bulint felhasználtuk a vizuálba. Köszönjük! Beninek!

0: valaki sikított.
1: Kis baki történt, de visszajön a zene mindjárt. Egy pillanat, pillanat. És akkor...
0: Rewind Selector. Rewind.

Na tök véletlenül bekészítettem egy számot, amiben ugyanez a motívum benne van, és itt rögünk Zsigával. De nem ugyanaz a szám. Na mindegy, most mindjárt meghalljátok.

már lassan funkot, funkikot ad, de egyébként az indonézek house-nak hívják ezt is sok esetben. Ez is egy house music válogatásában van rajta, bárcsak ez lenne a house.

0: dekat di hati. Kau yang ku cinta.
1: Na, kicsit elmegyünk klubos irányba. És még nem érkezett meg a vendégünk, úgyhogy lehet belelógunk a 4 óra utáni idősávba is. Ki tudja?

0: Na jó, szóval ez a... Csak közben Zsiga így teljesen rácsodálkozott, hogy ugyanaz a dallam van benne. A lényeg, hogy ez a kedvenc kortárs dangdut előadóm, formációm, a Protaxan. Már felvettem már velük a... A lényeg, hogy rájöttünk a turpisságra, az előbbi is Protaxan szám volt. Már felvettem velük így a kontaktot.
1: Ugyanaz volt a Cincinnati kávét. Mert...
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nagyon szupportívak. Jó csapat, remélem jönnek Európába hamarosan. És elkapjuk őket.

Hú, hát ez... Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Hamarosan véget ér az adás, de addig is még halljuk ezt a szép dallamot. Élvezzétek ezt a kis kiállást. Ez egy csodálatos pillanat volt annó a legutóbbi EA Sound Bulin is, amikor be tudtam menni a közönség közé, és kicsit lepihenni a földre. És elmondani, hogy köszönöm mindenkinek.

és most köszönöm nektek! És Zsiga barátomnak, hogy elfogadta a meghívást, és panolunk egyet indonéz zenékre. És hajrá! Gyerünk!

0: Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
0: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adomány

0: Jó estét, hölgyeim és uraim! Jó éjszakát, kisasszony!
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
2: Hi, everybody.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi! Köszi!

Szóval ez volt a Drifting Words mai adása. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Kicsit felidéztük az Iyesan szellemét, és indonéz zenékkel tisztelektünk a dél-kelet-ázsiai régió előtt. Remélem élveztétek, a végére kicsit bulisabb lett, mint terveztük. Itt volt velem Zsiga, barátom. Ő is mindjárt elköszönt tőletek.

ez majd a jövő zenéje, most hallgassuk ezeket a kellemes dallamokat, és köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük a Lamakun Rádiónak és a Pókbüfének a helyet és a lehetőséget. Sziasztok!

0: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
2: Zamatos, mint a lahmacsun.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Aktív életmódot folytat.
5: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
6: zongőr.
5: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
7: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
5: Semmi sem víz kárba.
7: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
8: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
7: Ön a legfontosabb a világon.
3: Már is benne van.
7: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje.
8: Lamacsun.hu/donate.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsó Rádió.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Lamacsa Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat fejezett címek. Tartsatok velünk!

bandot. Miet mindig a gyengébet bandot. Miet mindig a gyengébet bandot. Miért?

the bug that's alive.

0: Lachmacun Rádió. Ilyen hallgatott ki az Illuminati.
1: De várjál, a... miért van az, hogy én magamat nem hallom? Oké, okay, jó, elvileg jó. Szerintem az, hogy a Gábor egyszerre hangosabban beszélsz, mint én.
2: A plusz B, szor A minusz B, az A négyzet, minusz S szor B plusz B négyzet.
1: És itt is megy?
2: Nem. Most nem szól.
1: Aha. Csak lehet, hogy izé...
2: Egy... 3-4.
1: Nem, a izét a...
2: Egyszer volt, hol nem
1: ja,
2: volt?
1: Ja igen, de szerintem a
2: most,
1: izé a...
2: Most? Valami ja, szól? Igen. Most már szól? Kiváló.
1: Nem, hogy szerintem a izét a zenét is felhangosítottuk, de se baj, ezt mert akkor visszahal kis.
2: Sejehaj. Ja. Péter, tiéd nem szól.
1: De elvileg szólok.
2: Tényleg szólok. Szól. Kiváló, kiváló.
1: Kezdjük. Halk. És nézzük meg itt a levelet. Aha, az ott nagyon halk, azt kell kicsit fölnyomni, és akkor majd a zenét hozzá, izé... Uh-huh. Egyébként a nézz, ide menjünk be a mixerbe. És akkor csak a... Igen, igen.
2: Na, srácok, adásban vagyunk.
1: Na persze.
2: Na persze.
1: Hát ez a verk rész.
2: Így van. Hogy vagy, Péter?
1: Köszönöm a kérdésed. Alkossunk kontextust, azt javaslom.
2: Alkossunk kontextust. Itt igen. Vagyunk augusztus 20-án az Atnóban, ami a Állahomalipítás nevű eseménynek az a helyszíne, annak ad otthont. Random kis műsorozások vannak, mármint rádió műsorok, utána pedig koncertek, Barlag Denevér és Norms, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Ez majd 8-tól 10-ig lesz, este 10-től pedig majd DJ szettek, kb. Reggelig. Ezeket nem tudom felsorolni. Úgyhogy igen, ez most a Lamacsunnak a napközbeni kis délutáni műsorsávaja. Egy elegáns 23 perces csúszással kezdődik az Elemen sáv, és majd trekizünk, meg dumálgatunk dolgokról.
1: Ja, és ez egy... Bettina fel magasba mellett.
2: Igen, közérdekű információ.
1: Nagyóját, középső ujját, mutatóját.
2: Közérdekű információ, vegan Lamacsun lesz. Hány forintba fog kerülni? Tudod nekem még egyszer? 1000 forint mindössze. Hát ez duplája, kettesével fogom venni.
1: Van a Lamacsuni szorzó amiatt. De hogy igen, szóval ez egy Lamacsun support buli, mert a Lamacsun egyébként nem krónikusan broke, hanem akut broke. És lehet, hogy ezért is volt olyan rég, hogy utoljára volt Lamacsun support buli, mert nem szorult annyira rá a rádió. De ez szerintem csak egy koincidencia, mert egy az Atnós buli az jó, az akkor is szerintem valid lenne, hogyha nem lenne brók a Lamacsun, de az, úgyhogy gyertek el és vegyetek, tehát konzumáljatok.
2: Igen, és ugye az ajánlott támogatás az, ha jól tudom, 2000 forint, aki pedig nagyon luxiba van, az pedig egy 4000-est azt bedobhat. Ezek oficiál információk.
1: Ne, hát én fordítva értelmezném. Az ajánlott az 4000, és aki nagyon-nagyon gatya, az szégyelje magát, és adjon 2000.
2: Így is hozzá lehet állni, persze.
1: Na, és akkor beszélgessünk a házasság intézményéről.
2: A házasság intézményéről.
1: Igen, igen, igen. Hogy... itt voltunk egy esküvőn,
2: igen.
1: Nem is olyan régen, és ezt szeretnénk feleleníteni, ha tetszik. Gratulálunk ezúton is az ifjú párnak, a szerkesztőségünk tagja és tagjai, ha mondani lehet, pluralizálni lehet. És last uns, egyébként te vagy a németes Marci, last uns heiraten, vagy last uns heiraten? T-vel, vagy T-nél? T-vel, nem? Azt szerintem slang. Szóval, de ez egy, de ez már ja, felsőoktatási szintje valószínűleg.
2: Ez már Hochdeutsch.
1: Szóval Heilige Drei Könige, vagy Drei Könige.
2: Heilige Drei Könige, komm lass uns heiraten.
1: Igen, és ez egy 82-es szám, ha minden igaz.
2: És ezt fogjuk most meghallgatni?
1: És ez volt a bevonulós. Ez a bevonulós, és akkor most ezzel a dallal emlékszünk a esküvőre.
2: Oké, akkor megy.

0: Heilige Drei Könige című formációtól a Komlaszunsz Hajrátin című.
1: Gyere a végén. Igen, szóval gyere, házasodjunk össze. És az Anmachen az egy nagyon szép német ige, ami meglepő módon azt jelenti, hogy felszedni. Mármint ilyen szerelmesileg felszedni. Nem tudom, rá tenni, rá csinálni, valami ilyesmit jelent így literálisan. Hát ez ilyen német
0: Melyik tájegység Németországnak, ahol ez a fajta...
1: Ja, ez szerintem ez Hochdeutsch slang, szóval ez stabil. Ezt
0: mindenhol értik.
1: Egy meglepő kifejezés. Na és akkor ez egy bevonulós, tehát ugye ez empirikusan tudjuk, hogy ez tud bevonulós zene lennie egy nagyon szép és igaz esküvőn. És akkor a következő szám annak az a címe, hogy Lola, ami eredetileg 70-es évek vége egy Kings szám, és ez egy jó pár évvel későbbi Raincoats feldolgozás. És azon gondolkoztam, nekem ez az egyik kedvenc, nem is tudom, popszámom, amit én egy értő hallgatásban hallottam, az egy másik Lamacson műsor, és lovely a szám, és egyszer valamilyen ilyen esküvő kontextusban az jutott eszembe, hogy ez egy csodálatos bevonulós szám is lehetne, egy másik, csak hogyha meghallgatod a dalszöveget, akkor én csak azt javaslom, hogyha ezt választaná valaki, akkor nézze meg, értse meg a dalszöveget, mert lehet, hogy akkor arra jut, hogy nem feltétlenül neki való, de neki is lehet való.
0: Én nem ismerem ezt a számot, mi van a dalszövegben?
1: Hallgassuk meg, aztán majd...
0: De németből sem vagyok jó igazából.
1: Ez angol. Igen. Okay. Úgyhogy menjen a Lola.
0: Jó, Lola a...
1: És igen, és shout out Feffi, mert ezt ő tanította nekem ezt a számot. Igen.

0: Ez volt a The Raincoats-tól a Lola, ami egy feldolgozás. Kings, vagy itt mondtál?
1: Kings. Kings. K-I-N-K-S. Kings.
0: Ja, Kings. Aha. Yeah. Úgyhogy ez,
1: és
0: volt.
1: Igen, és akkor ez még mindig az MN Rádió, még mindig az Atnóba vagyunk, és, és lemacsom support buli. Van új zokni, ami azért óriási feature, mert bokán kívül, és boka, tehát a mindkét boka oldalon van Lama John logó, extraság.
0: Elég extra.
1: Szóval, hogyha fölveszed ezt a pár zoknit, akkor 4 Lama John logó van a lábodon.
0: Ez elég extras. Jó, trekizés.
1: Igen, ez kész. Jó, Szabó, jól mutatod.
0: Én jövök, ha jól tudom. Én mindig ilyen teljesen a semmiből jövő kérdésekkel szoktál téged bombázni, Péter. Úgyhogy ismét egy kérdés következik. Tudod, hogy mi az az egy bites zene? One bit music?
1: Nem.
0: Jó. szóval most van tökre érdekel ez az egy bites zene dolog. A technikai oldalról megközelítve olyasmi, hogy igazából nincs egy rendes interfésze az eszköznek, ami kelti a hangot, meg nincs egy rendes szoftver, semmi ilyesmi, hanem tényleg egy mikrochip van, amire oda van programozva, hogy minek kell szólnia, tényleg nullákkal és egyesekkel, általában assemblyben, de nyilván csak csomó más ilyen programozási nyelv megfelelhet van. És ja, tehát így ez történik, hogy kis feszültségjeleket küld ez a kis csíp kifele, ami aztán elér egy hangszóróhoz, és ugye nominálisan azt kijelenthetjük, hogyha 441 ilyen kis pittyenés on-off jelzés érkezik a hangszóróba, akkor az már megüt egy hang szint, olyan gyakran történik ez a hang, és akkor abból kihalljuk az A-hangot értelemszerűen, hogyha...
2: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lama John Rádió.
3: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
4: És hogyan tudnak támogatni titeket?
3: A lamacsun.hu per donate oldalon.
4: Lamacsun.
3: Igen!
2: Na mi van még? Én azt mondom rádió, te azt mondod...
3: Lamacsun.
2: Lamacsun.
3: Rádió.
2: Lamacsun.
3: Rádió.
2: Lamacsun.
3: Rádió.
2: Lamacsun rádió.
5: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu
0: streamet, úgyhogy halljuk Tristan Parrish-től a One Bit Symphony Movement One című tracket.

0: Ez volt Tristan Parrish-től a One Beat Symphony című munka. Igen, közben megmutattam Péternek a borítóját ennek a dolognak, ami egyben a maga a termék is, ugyanis az történik, hogy egy áttetsző CD-tokba ez a jó ember belerakta azt a 6 komponenst, amiből igazából áll az a szimfónia. Fel is tudom sorolni, tehát ez áll egy, gyorsan befejezem, egy elemből, egy on-off switchből, magából a chipből, ami tartalmazza a kódot, egy kis léptető gombbal, amivel a trackek között lehet lépni, egy potméter, ami egyben egy erősítő is értelemszerűen, és egy kis jack kimenet, amire az ember elkötheti a hangrendszerét, vagy a fülhallgatóját. Úgyhogy ez egy real-time játszó kis dolog, baromi érdekes, 2009-es talán, úgyhogy ez egy nagyon érdekes cucc, meg maga ez az egész egybit zenevilág is nagyon szép, meg érdekes.
1: Igen, most képeket nézegetünk egymás mellett a
0: rádióban, műsor, igen.
1: Igen, ez történt, úgyhogy lehet, hogy ezért mentek el az az 5 néző, akit.
0: Jó, de szóval ezt akkor is.
1: Most nagyon sok bitre, egy bitre, nagyon sok bitre katapultálunk, és én visszatérek a esküvői tematikához. Az van, azt veszem észre, hogy totálisan ignoráljuk eddig az augusztus 20-át, ugye?
0: És ez nem kellőképpen.
1: Igen, ez nem valamiféle...
0: Nem készültem,
1: ne vegyétek statementnek.
0: Nem készültem augusztus 20-as
1: zenékkel. Nem, csak megállapítom, igen, és csak hogy a disclaimer az, hogy ez nem valami antipatriotizmus. Uh-huh. Szóval, hogy itt ezen a bizonyos esküvőn, amiről már beszéltünk, az eskü intézményéről általában, itt játszottak a Blue Sun kiadó, ez egy magyar kiadó, nagyon aktív ilyen operatív emberei mind a ketten. Úgyhogy ez is gondoltam, hogy megidézzük azt a stilót, ami ilyen, hát nem tudom, ilyen ambientes, ilyen dubos valamicsoda. Ez a kettes VA-jukról, ami tavaly őszi egy szám, ami nekem tökre tetszik. Kicsit ide jövök, megnézem, mert a szám cím az valami gyöngyöző boros. Méghozzá ez, igen. Ez a Floating on Pet Nut. Ez a Pet Nut, ez elvileg valami olyasmit jelent, hogy gyöngyöző bor. És Beko...
0: Beko és Melon.
1: Igen. Szóval Beko és Melon, aki... tehát az ő számok, ők a producerek, és tök jó húzás van ennek a számnak, ugye meghallgatjuk, ezt szerintem jól áll ennek a térnek, és ja, srácoknak üzenjük, hogy csináljanak egy jó artistfotót, és szólhat a zene szerintem.

0: Na igen, ez volt a Beko és Melontól a Floatingon habzóbor. Ja, ilyen, amikor tegezni próbáltam, tagozni próbáltam ezt a zenét, akkor a breaket is mondhattam volna. És megyünk tovább.
1: Igen. Kicsit jajjén hangosabban beszélek. Ja, a közén következő szám, amit hoztam, az azért érdekes, egy nagyon picikét, mert az egy ilyen, tehát a legutóbbi beszélgetésünkkor beszélgettünk arról, hogy most lemezgyűjtő vagyok-e, ami vita tárgya lehet akár, de tény, hogy most már meg szoktam fordulni néha lemezboltokban, és a Kalózba jártam nemrég, már mindegy is, hogy miért, de nyilván körülnéztem, ha már ott voltam, és rábukkattam, képzeld el, egy ilyen jelöletlen albumra, amin semmi nem volt se az elejére, se hátuljára ráírva, és csak a Kalóznak a kis saját label címkéje az állt rajta, hogy korai Grillus Április, és egy ilyen pixelated, ilyen kör alakú cucc volt a borító, de önmagában ez, hogy korai Grillus Április, ez már így felkeltette az érdeklődést, hogy ez milyen jó ég lehet 2012-ből, az is rá volt írva. És akkor ezt megvettem, és amikor az öntén is kibontottam, akkor rá volt írva már rendesen, hogy Ivain Monk. Ez egy Ivain Monk, és ráadásul a Bounce nevű kiadó adta ki, akit én már így utólag ismertem meg, tehát amikor ennek a, amikor ez igazán dübörgött, akkor én máshol jártam, és nem annyira követtem. Ja, úgyhogy... és akkor és még működött hozzá a Bandcamp letöltőkód, amit vagy még egy kis fecnén találtam a lemezen, úgyhogy nagyon örültem, hogy nem nekem kellett beripelnem a lemezt, hanem csak letöltöttem. Úgyhogy erről az Ivain Monk Post Apocalyptic Code X nevű kiadványról hallgatjuk meg a 4-es Brain Freeze című tracket.

0: Ez itt még mindig az MMN rádió, jó hangosak vagyunk, úgyhogy üdvözöljük én is Grillus Ebrist.
1: És ez nem footwork volt, arra jutottunk.
0: Nem tudjuk, mi volt ez.
1: Igen. Tehát lehetett volna footwork, hogyha igaz.
0: Aki tudja, mi ez, az írjon nekünk. Kommentbe írja meg.
1: Igen. Aki tudja, mi ez, az szégyelje magát. Túl Kb. Sokat hallgat zenét.
0: Így van.
1: Na és akkor most én elkezdek pronyósodni.
0: Hajra.
1: Szóval azon gondolkoztam, itt a Bence, úgyhogy lehet, hogy a Bencének küldök egy számot. Küldhetünk számot neked? Szóval a következő, ez már nem is tudom, majd mutogathatsz nekem, jó? Hogy a hanyadik Rytime lesz itt? A második, vagy a harmadik? Harmadik, igen. Szóval ez egy
0: rendes idő.
1: Csodálatos sorozat. És igazából, amikor én számokat válogattam, akkor azon gondolkoztam, hogy most végre egy rendes, szóval nem csak ilyen stúdiómonitorokon szól, amit játszunk, úgyhogy akkor baszassuk. És ez most egy baszató, egy olyan Rytime-ról, ami nem itt volt, hanem még a Gólyában. Senior Tim Reaper, és ezt a számot nem játszotta le a Gólya set során, úgyhogy lejátszuk itt, azon a helyen, ahol nem sokára lesz Rytime.
0: Ez a Give Me More?
1: Igen.
0: Akkor szól a Give Me More.

0: Szól? Szól. Ez volt a Give Me More nevű Amennel gazdag track.
1: Amenben gazdag.
0: Amenben gazdag.
1: Tim Ripper.
0: Tim Ripper.
1: Ezt fordítsuk már, nem ilyen Tamás, Szakajtó Tamás.
0: Szakajtó Tamás.
1: Igen. Kiváló. Úgyhogy te jössz. Én mit jövök. Mersz? Mit mersz erre rakni?
0: Erre mit rakjak?
1: Vadúj. Hoztál hiperpopot? Nem?
0: Most nem akartam hiperpopot hozni.
1: Ja, nem azért, mert akkor ja. kellett volna, csak megkérdeztem. Szerintem a izé, ugye, csak hogy tudsz-e velem pronyolódni?
0: Pronyulni.
1: Vagy most te ilyen szofisztikáltba voltál eddig eléggé?
0: Most ilyen szofisztikáltba voltam.
1: Jó, ingbe nem játszunk hiperpopot.
0: Hát ilyen kamu ingbe vagyok igazából.
1: Jó, de hosszú ingú ingbe nem játszunk hiperpop. Na.
0: Meg azért a kis fekete atléta. Na mindegy. Igen, szóval Legóvernek egy új projektjét hoztam el. Van neki már 750 ezer, de csinált még egy plusz egyediket. Ez tavaly novemberben debütált, Zorlok Compressor néven. Ez ugyanolyan, mint az összes Legóvert alias, úgyhogy nem tudom, miért van rá szükség, de jó kis treki. Mi is a szám címe, nem is tudom. Sequential Circus Prophet 600. Ez a szám címe, akármit is jelentsen. Úgyhogy hallgassuk meg.

0: Nos, ez mégsem volt olyan szofisztikált, mint emlékeztem. Kellően gyagya, így is mondhatnám.
1: Gyagya enough.
0: Lego így van, úgyhogy ez Lego Weltnek az új projektje, tavaly novemberben debütált, és ez nem a tavaly novemberi anyagról szólt, hanem ez egy most, augusztusi, tehát ilyen baromi új, és rendkívül kedves módon Name Your Price az ára ennek a dolognak Bandcampen, úgyhogy bármennyibe tud kerülni.
1: 500 release után elér az ember ide, igen.
0: Derék ember ez a hágai Danny Wolfers.
1: Ez a nyugati lazaság.
0: Azaz.
1: Na hát én most ami jön, az számomra historikus pillanat, az én coming out-om következik az MMN rádióban. A zenei ízlésemet nem tudom, hogy eddig tudtam-e palástolni. Ha igen, ha nem, most szeretném a zenei ízlésem, a true zenei ízlésemnek a manifestumát lejátszani. Úgyhogy ez most egy nagyon intim, személyes feltró volt, és...
0: Barátok, közt vagyunk.
1: Köszönöm a türelmet.
0: Csak az éterbe megy ki, meg örökére archiválva lesz. És live.
1: Szóval köszönöm a türelmet, szükség van rá, sok türelemre meg fogod látni. Úgyhogy szóljon ez a, azt hiszem, 2012-es szám. Én akkor voltam fiatal, és ilyen számokra szórakoztam. J. Flip, vagy J. Fülöp, Butiberg.
0: Fenékvár.
1: A szám címe, igen.

0: Na, úgy látom, hogy magától megcsinálták benne a fade-outot. Kedvesek.
1: És akkor izé itt a vége műsornak, te jössz egy...
0: Igen, még egy záró trekket, meg hozzá azért dumálok is, mert ha már egyszer mikrofon van a kezemben, akkor elmondom a mondani valómat.
1: A ja, szóval... mondani valódban benne lesz az, hogy mi készül itt este, szerintem azt izé...
0: azt érdemes többször elmondani. Aha, igen, mert hogy lesz... szervezésileg?
1: Igen, tehát hogy így történésileg, hogy igen, most igen. Itt lesz egy...
0: El tudom mondani.
1: A... Kérlek.
0: Hogy?
1: Akkor mondd.
0: Ja, jó, oké.
1: Okay. Vagy
0: jó,
1: mondjuk, hát, mondjuk egyszerre.
0: Hát tehát ugye papírforma szerint 6 óráig tartott volna a műsorunk, ez nyilván nem történt meg. 6 óra 21 néhánykor lesz vége, utánunk lesz egy műsor, nem tudom, Lamajun Live néven van kiírva valami.
1: Igen, ez a Lamajun Crew fog aktualitásokat megosztani. Ez így helyén
0: igen,
1: való?
0: És akkor start...
1: Nem most elmondjuk, hogy a jövőről beszélünk, és utána zenélünk, és utána jön a Bettina.
0: Lamajun Live, az mit akar, Bettina?
1: Az MMM-be bele szeretnél szállni? Szállj be az MMM-be.
2: Nem, még nem. Köszönöm.
1: Azt mondja nem.
0: Oké. Okay. Jó, és akkor az lesz valami, és utána pedig kis hatásszünet. 8-tól lesznek a koncertek, lesz Parlag, Denevér és Norms, nem feltétlenül ebben a sorrendben, de lehet pont ebben a sorrendben. És aztán 10-től pedig DJ-zések lesznek. Először DJ szemkilőtő Feri, B2B Világvégé nevű úriemberrel, vagy úrihölgyel, nem tudom. És aztán 11-től egyig...
1: Egyébként ők az EH, nem? Jaj. Tehát ők az EH.
0: Értő hallgatás, igen. 11-től egyig Trunotépszes Krisz lesz, és jó magam, 1-től 3-ig.
1: Akkor nem Erov.
0: Igen, 1-től 3-ig. Na, tudja valaki? Mindjárt érkezik a segítség. Azt tudom, hogy Attila S lesz az utolsó, ilyen 5-től 6-ig kb.
1: Az after.
0: Az after. Na, csúnyán nem készültem. Igen. DJ Chips 1-től 2-ig, Vududu 2-től 3-ig, Pastel B2B Safranek 3-től 5-ig, és 5-től 6-ig pedig Attila S.
1: Szóval ez a mi válaszunk. Ez a mi válaszunk. Mire? Nina Krevicre? Vagy mire a válaszunk?
0: Milyen napon
1: Kár Krégre? Azt módszelektorra, igen, ez igen. A válaszunk a módszelektorra, igen.
0: Meg Christian Löfflerre, ezt neked, Christian Löffler. Úgyhogy lesz...
1: Christian Kanál.
0: Hamarosan lesz írtózatos mennyiségű vegán lamadzsún, ez nagyon-nagyon jó lesz.
1: Bográcsban készül.
0: Ennyi. Ja, utolsó záró track, az meg olyasmi dolog, hogy na, csak így az jutott hozzá eszembe körítésnek, hogy mostában vannak neten ilyen videók, hogy ha nem tudom, már unod a Spotify algoritmust, akkor milyen online módok vannak arra, hogy új zenéket találj, és akkor nyilván elmondanak N elemű listát, hogy turkálj Discogzon, meg nézd meg más emberek kollekcióit Bandcampen, és nemrég eszembe jutott, vagy pontosabban tegnap empirikusan tapasztaltam, hogy szerencsére még mindig létezik az N plusz egyedik lehetőség, hogy az emberek a kedves barátai javánjálnak nekik zenéket, úgyhogy Bence Gabi nevű kedves ismerősöm, Softance, ha hallgat, akkor hello Gabi, neki érkezett meg tegnap Németországból egy lemeze, amit a holland, Wardelo Aperigi megtévesztő, mert olaszos neve van, de holland, adta ki Eldon Tyrell-nek a Tyrell Corporation nevű aliaszával, Midnight Machines című albuma, ilyen kis 4-track-es EP, és akkor egyébként ez pont abban is azáltal is kapcsolódik most az MMN-hez, hogy ugye írtam legutóbb egy hírlevelet, amiben az Italo Discóról emlékeztem, és ez is egy ékes példája annak, hogy lám mai napig vannak még kiadott Italo Discók, és ezért még a kevésbé dilis verzióba tartozik, úgyhogy hallgassunk kortárs Italót, amiben nincs ének egyébként, de attól meg jó. Úgyhogy ez volt az MMN-sáv. Köszi, hogy hallgatotok minket.
1: Cső.

0: Rádió.
1: Hello. Hello, sziasztok. Mindenkinek az éterben is, illetve itt is. A kertben.
0: Az Atno kert.
1: Belső kert. Ez itt az Állakmalapítás című rendezvény.
0: Államalapítás.
1: Államalapítás, augusztus 20, Atno, Lamacsó Rádió.
0: Államalapítás.
1: Igen, úgy gondoltuk, hogy erre a mai szünnapra tökéletes lenne időzíteni egy ilyen rádiós napot. 4 óra óta itt vagyunk, és megy az élőzés. Volt már az RNR 666 műsornak itt egy élő kitelepülése, illetve az MMN magazin is játszott zenéket, mutatott jó dalokat, trekkeket, és meséltek a dolgokról. És most itt vagyunk mi, Lama Board, Endre,
0: Bettina
1: és Geri
0: a tűzhelynél.
1: A lamacsunokat, süti-főzi a lamacsunokat. Nem sokára kezdődnek a koncertek, egészen pontosan másfél óra múlva indul itt a banzáj.
0: Ki fog kezdeni?
1: A Parlag zenekar fog kezdeni. Utána lesz a Norms, és végül a Denevér fogja zárni az első blokkot, 8-10-ig, és 10 után pedig DJ-szettek lesznek. Ezt nagyon jól felsorolták már az előbb MMN-es kollégáink, de lehet, hogy mi is fel tudjuk sorolni.
0: Így van, kikerestük. 10-től 11-ig szemkilövető Feri B2B DJ világvége, alias értő hallgatás. 11-től 1-ig Ószki, aki a True No Tapes műsort csinálja, Nemeroval, akit előbb hallhattatok, mert ő az MMN rádiónak a tagja. Vagy magazin, nem is rádió, azok mi vagyunk. 1-től 2-ig DJ Chips a Pénz kollektívából. 2-től 3-ig Voodoo Dudu, aki a Discotonic műsornak a vezetője. 3-tól 5-ig a Sunday Morgan Mango Lassi, aka Pastel B2B Safranek, és 5-től 6-ig, hogyha még lesztek addig, csak lesztek, Attila S, aki a Step by Step-et csinálja.
1: Úgyhogy igazándiból, még ha most elindultok, akkor is ideértek elég sok mindenre.
0: Igen, mindenki azt mondja, hogy messze van az Atno, de amúgy, hogyha eljutok a Dark Friends tér, akkor annál max fél óra, szól.
1: Metró is egy kellemes séta. Igen. Igen, főleg most szerintem a belvárosban nem annyira éri meg így.
0: Igen, teli van turistákkal,
1: lenni, meg hát
0: Nina Krevicekkel.
1: Hát meg így, nem tudom, nem akarnék én a tömegbe lenni, meg tűzijátékot nézni, úgyhogy...
0: Igen.
1: Úgyhogy én itt lennék, ha nem itt lennék, akkor is eljönnék ide valószínűleg. Hogy érzed magad, Endre?
0: Eddig? Jól érzem magam. Itt vagyok már 2,5 órája? Igen. Összeraktunk már mindent, mindjárt kész a lamacsun is, mert azt is tudtak enni.
1: Igen.
0: Geri innen húzza.
1: 5 perc múlva kész.
0: 5 perc. De akkor még be is kéne gyújtani a
1: igen.
0: Szeneket, mert... Ilyen arab kenyérrel lesz, annyira nem vagyunk kompetensek, hogy még tésztát is csináljunk.
1: Nem baj, itt ez gyorsabban
0: szóval
1: fog menni. Viszont, aki nem jön el, nem tud itt lenni, és nem akar itt lenni, sajnos.
0: Betelefonálhat.
1: Betelefonálhat, illetve fölmehet a rádiónak a honlapjára, mert ott van a menüsoron egy community aloldal, és ott meg lehet csinálni ezt a vegán lamacsunt, Szelin receptje alapján, amit már többször is megcsináltunk.
0: Igen.
1: Különböző rendezvényeken, és nagyon
0: mindig
1: jó.
0: Mindig nagy siker volt.
1: Igen, úgyhogy, de lehet, hogy itt ebben a díszes társaságban jobb lenne elfogyasztani, úgyhogy
0: igen.
1: Gyertek már el.
0: Ne legyetek antiszocok.
1: Igen, és emellett még ami vár minden kedves érdeklődőt, az a merch pult itt mellettünk, mert készültünk
0: fekete-fehér
1: és lila pólókkal, illetve a nagy dobás erre a 20-26 kollekció.
0: Kiegészült egy új szoknival. Mesélj egy picit erről, Bettina.
1: A legutóbbi zokni nem is tudom, mikor készült.
0: Jó pár éve.
1: Jó pár éve, és azóta osztatlan nagyon sokan érdeklődtetek a zoknik felől, hogy
0: kellett egy új batch.
1: Készült egy új típus, viszont ez fekete alapon lila, igen, színű.
0: Fekete ország, fekete zokni.
1: És még az a különleges benne, hogy itt mind a két oldalon van Lamacsun logó, tehát
0: nem tudod, nem
1: csak
0: fordítva
1: belül,
0: felvenni.
1: És nem csak kívül lehet hordani. Úgyhogy ezzel készültünk mindenkinek. És amúgy most már az idő is egészen jó lett.
0: Igen,
1: kellemes.
0: Nagyon meleg volt. Tegnapig ugye volt ez a lehűlés, az nagyon jól esett. És most elég szomorú, hogy visszajött ez a kánikula, de legalább a fenék, micsoda? Mi is? Fenék küszöv, küszöv. Mi van ott a Dunában? Az ja, már épül, szóval a paksot nem fogják leállítani, nem kell megijedni.
1: Reméljük.
0: Nem lövik le a rádiót.
1: Még akár lehet itt a Népszigeten egyet csobbanni, és még ha azután jöttök, akkor is ideértek a koncertekre, biztosan. Szerintem rakjunk be egy zenét.
0: Rakjunk be?
1: Mit gondolsz?
0: Jó. Te választasz? Már választottál?
1: Az előző műsorból itt maradt velünk Nemerov, és az ő segítségét szeretnénk kérni, úgyhogy...
0: Jó. Az jó lesz.
1: Nagyon jó lesz. Mehet.
0: Drexia.

0: Hello, sziasztok! Itt vagyunk továbbra is az Atnóban, a Lamacsú Rádió támogatói eseményén. Köszi, hogy itt vagytok, és most itt van még mellettem a Parlagzenekar is, akik 8-tól kezdik a mai koncertes idősávunkat. Sziasztok!
1: Oly!
2: Sziasztok, én vagyok a kihegyezett vasúti szeg a Parlagzenekarból.
1: Én pedig kurva nagy kalapács vagyok, szintén a Parlagzenekarból. Üdv!
0: Mivel készültetek a mai eseményre, illetve mesélnétek arról, hogy miért különleges ez a zenekar?
1: Fogalmam sincs, hogy miért különleges ez a zenekar. De a mai estére egy kazi bemutatóval készültünk. Most jött ki a The Fourth Biennial Report of the Parlag Orchestra című anyagunk, amit tavaly vettünk föl George Brácsás társaságában. Shout out Bíró Marci TM. És erről is el fogunk játszani pár számot, meg párat a korábbi anyagokról.
2: Pontosan, ahogy kurva egy kalapács testvére mondja, ez mindig fog történni. Én csak azt tenném az, hogy szerintem azért különleges ez a zenekar. Nekem különleges ez a zenekar, mert én 10 éve nem lakom itthon, és ez az egyik legerősebb kapocs, ami ide-haza vonz engem minden alkalom, amikor jövök, úgyhogy köszönöm szépen így is, hogy itt lehetünk.
1: Ja, nagy kösz.
0: Köszi, hogy itt vagytok, és utánatok jön majd a Norms zenekar, illetve aztán a Denevér 8-tól 10-ig, és utána pedig DJ-szettek itt az Atnóban. Még arról meséljetek, léci, hogy mi az, amit a Lamacsú Rádióban szerettek?
2: Én nem szerettem a régi appot, de elvileg most már az app az kurva jó, úgyhogy azt megint fogom hallgatni. Én szoktam néha Ausztráliába meló közbe berakni és hallgatni mindenféle műsort. Régen kurva sokat hallgattam a Kleptorámát, az egy tök jó műsor volt szerintem, meg minden másféle dolgot.
1: Meg az Ücsi.
2: Meg az Ücsi.
1: Ja, két tartó oszlopa a dolognak. Hát én azt hiszem azt emelném ki a Lamacsún Rádióval kapcsolatban, hogy van. Ennyi év után, amikor a független kultúrának nagy fityi szólt az orra alá mutatva, ez a rádió ez nyomja 10 éve? 8-10 éve, és ez szerintem tök fasza, hogy van egy ilyen közössége körül, akik remélhetőleg még nincsenek mind itt az Atnóban, hanem majd jönnek ide koncertekre, meg a DJ-szettekre, de szerintem ez tök fasza, hogy ez így pörög ennyi ideje.
0: Nagyon jó válaszokat adtatok, köszönjük szépen. A rádiós applikáció, igen, az elég fasza. Innen is köszönjük az applikáció fejlesztőjének.
3: Shout out to Dani.
0: Köszönjük, Dani. És köszönjük nektek is, srácok. Várjuk nagyon a szettet. Elkezdődött szerintem a jegyszedés is. 2000 forint a behop erre a komoly rendezvényre, és 4000 forint a támogatói jegy, úgyhogy aki éppen amit érez, azt tegye hozzá ehhez a rendezvényhez, és záró szó.
1: Igen, hogy aki korábban jött be, az menjen ki, és vegye meg a jegyet.
0: Ez is megoldható.
2: Acab, aki már bejött, az bennmarad.
0: Igen, illetve a Lamacsonok is nem sokára elkészülnek, úgyhogy érdemes itt lenni, és itt is maradni. Zene.

0: Hello, sziasztok! Ez itt továbbra is a Lamacsó Rádió támogatói bulija, itt az Atnóból. 2026. augusztus 20. És most már...
1: 120 éves Szent István, boldog születésnapot!
0: És októberben lesz a Lamacsó Rádió 8 éves, mint az előbb már kiderült, a Parlagzenekarral történő interjúban. Ők fogják kezdeni 8 órától a koncertes blokkot, 8-tól 10-ig Parlag, Norms és Denevér koncertek várnak itt mindenkit az Atnóban. Ha most elindultok, még mindig nagyon ide fogtok érni, Deákról fél óra metróval. Gyertek ki, nem kell a belvárosban, a tömegben izzadni, nagyon jó idő van, és nem sokára kész a Lamacsun is, ami Szelin receptje alapján a honlapon egyébként megtalálható, ez egy vegán lamacsun. Alapvetően amúgy a lamacsun az egy húsos étel, viszont ez annyira jó ez a recept, hogy nem is fogjátok érezni, hogy nincs benne hús. Úgyhogy aki már itt van az Atnó belső kertben, az első kézből elfogyaszthatja a friss lamacsunt. Emellett vannak még itt merch cuccok is, szégyenkazetták merch is lesz, és lamacsunzoknik. Igazándiból dupla logós lamacsunzoknik. Igazándiból nagy vonalakban most egyelőre ennyi. Azt még érdemes tudni, hogy 10 óra után DJ szettek lesznek itt az Atnóban továbbra is. Egészen pontosan 10-től 11-ig DJ Világvége szemkilövető Ferivel back to back. Aztán 11 órától Ovski és Nemerov back to back. És ez a Truno Tapes műsor, illetve a már hallott MMN magazinból Gábor szolgáltatja számunkra továbbra is itt a jobbnál jobb zenéket. 1 órától DJ Chips, a Pénz, Manika Show műsortól, aztán pedig 2-től 3-ig Vududu, aki a keddi Disco Tonic műsornak a DJ-je, és 3-től 5-ig ráadásul Pastel Back to Back Safranek, ők a Sunday Morgan Mangó Lassi műsorvezetői, és 5-től 6-ig pedig Attila S, aki a Step by Step műsornak a műsorvezetője, DJ-je, és mindenki rádiós műsorkészítő. Úgyhogy van itt program, már csak az emberek hiányoznak innen, de már egészen kezd megtelni a kert, úgyhogy szerintem kezdődhet a soundcheck, hogy a koncertek időben elkezdődhessenek. Kösz, hogy itt vagytok, kösz, hogy hallgattok bennünket, és ennyi. Mehet a zene. Köszi szépen!

Hey, hallottok-e? Sziasztok, Atnó népe, Lamacsú Rádió hallgatók, szerkesztők, vendégek, köszöntök mindenkit. Frekvencián nem, mert ott nem szól a Lamacsún, de online hullámokon igen. Hogyha esetleg érdekelnek titeket elektronikus zenék, és nem csak hallgatásra, hanem akár vásárlásra is, akkor az Atnónak a belterében találtok egy lemezboltot, ami Csillag névre hallgat. Természetesen most hívnak telefonon, nem baj, benyomtam Szundira. Szóval, ha valakit érdekelnek elektronikus zenei lemezek, akkor az Atnó belterében megtalálja a Csillag lemezboltot és Gilbert Pomelót, a mai árust. Hallgassátok tovább a Lamacsú Rádiót, élvezzétek az Atnó terét, üdvözlök és puszilok mindenkit, köszönöm!

0: Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Csűr. A csűr vagy pajta a magyar népi építészetben a gazdasági épületek egy sajátos, építészeti jegyei alapján nem tipologizálható, csak funkcionálisan körülhatárolható típusa. Az az épület, amelyben hagyományosan a száros gabona cséplése folyt. Ilyen formán a csűr és a pajta hagyományosan elsősorban a paraszti gabonatermesztéshez kapcsolódó munkatér, és csak másodlagosan kiegészítő jelleggel rakodó helyiség. Szükségessége összefüggött a július-augusztusi csapadékos klímával, azzal az igénnyel, hogy a szemkinyerés száraz, védett helyen lehessen végezni. A csűr és a pajta az egész Kárpát-medencében elterjedt, kivéve az Alföldet és a Kisalföld egyes területeit, ahol a nyári csapadékhiány mellett a szemkinyerés technikája sem a kézi cséplésben, hanem a nagy területigényű nyomtatáson alapult. A kézi cséplés gyakorlatának eltűnésével a csűrök tároló funkciója előtérbe került, illetve az állatok istállózás tatására is használták őket.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?
0: Ez itt a lakmacsú.
4: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
5: Lärm. Als Lärm oder auch Krach werden Geräusche, Schall, bezeichnet, die durch ihre Struktur, meist Lautstärke, auf die Umwelt, insbesondere Menschen, störend, Störschall, belastend oder gesundheitsschädigend wirken.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
6: Az örökké bolygó rinocérosz hazavágyik. Hangjáték Sein Gábor Ó rinocérosz című szövegének felhasználásával.

0: Ki van itt? Ki járja ezt a rejtett tájat? Te is hallod, nem?
1: Mit?
0: Hát ezt.
1: Nem.
0: De már megint elhagytam a fülbevalóm. Kiharapta az a hülye gyerek. Hát mert nem figyelsz. Hallgasd? Hallod?
1: Hallom.
0: Mi ez?
1: Csak szél fújja a havat a gerincen.
0: Nem. Ez annál nagyobb.
1: Biztos lavina lesz.
0: Amúgy meg nem mindegy. Lehet felőlem aldabrai poszáta, vagy mauríciuszi ásólúd, akkor se értek el. Fájdalmas és sötét ez a hang. Olyan, mintha nyögne. Mintha egyre halkabban és folytottabban, de segítséget kérne. Megkérdezem.
1: Hát kérdezd.
0: Tudod, te is... Jó. Ki vagy te? Szuszogó?
2: Földfényében megszülöm és eltemettem magam.
0: Úristen! Ez hallotta, amit beszéltünk, és ráadásul idevalósi. Ne haragudj! Nem állt szándékunkban kibeszélni így a hátad előtt, vagy mögött.
3: Oda néz! Nem furák szerinted kicsit a lábai?
0: Biztos a hideg.
3: Megdagadtak. Meg a teste is.
0: Kabát, pulcsi, sok. Csak szólok, hogy hallja, amit beszélsz róla.
3: Persze! Az arcán meg az a hatalmas kinövés csak egy félrecsúszott sapka.
0: Már tudom. Te tudod, mi ez?
3: Egy fehér rinocérosz.
0: Itt?
3: Itt.
0: Rendben. Akkor segítsünk neki.
3: De minek?
0: Nem a mi dolgunk. De akkor is.
3: Az élete forog kockán annak, aki szót vált egy rinocérosszal, akár az esőről, a hőségről, a hűskikeletről. Nem is akad senki, aki szíve mélyét feltárta volna neki. Mindenki tudja, egy rinocérosznak az élete sem drágább, mint az igazság.
0: Jó, akkor gondolj arra, hogy a földre nyújtóztatva, mesztelenül vérrel sebbel borítottam, fájdalmas halált kell halnod. Te is örülnél, ha legalább megkérdeznék, hogy vagy. Ó, tisztelt rinocérosz, megkérdezhetem, hogy hogy van.
4: Nem jól.
0: Ó, vagy esetleg azt, hogy mit keres errefelé egy rokon? Mi közönséges bolygócsillagok volnánk, ha ez még kérdés. Talán el tudjuk igazítani, ha úgy alakul.
4: Évek. Mérhetetlen mélységű évek óta vándorlok csalóka távlatok után. Megnyílik egy, és én elindulok. És csak évek, mérhetetlen mélységű évek múlva lesz világos, hogy tévedtem. Ez nem vezet sehová. Kezdődik egy újabb, mérhetetlen mélységű év, és újból rátalálok egy újabb távlatra, és újra elhiszem, hogy ez a távlat az igazi. És elindulok megint, a távlat mutatta irány szerint, de ez sem vezet sehová, csak az úgynevezett végtelenbe, csak hogy én gyűlölöm, ami végtelen. Kimondhatatlanul. Talán, ha még egyszer utoljára megpróbálnám magamat elszakítani a földtől, csak egy pillanatra fennmaradni a levegőben. De képtelen vagyok rá. Évezredek óta próbálok innen hazamenekülni. De a rinocérosz nem tud ugrani. Akkor sem tud ugrani, ha nincs lekötözve. Nem tud elszakadni attól, ami van. Egyetlen pillanatra sem tud. Attól, ami van. A rinocérosz nem tud az ívről, a rinocérosz csak az egyenesről tud. A rinocérosz négy kézláb állva szaglásza a földet, szaglásza a levegőt, az elveszett nyomok után kutat. A rinocérosz nem tud imádkozni. Imádkozik, de nem tud. A rinocérosz ezért nem lehet más, mint rinocérosz. Ugrások és ívek nélkül várja, hogy része legyen a földi kárhozatban.
0: Mit akarunk mi itt? Egy lassú öngyilkossal van dolgunk, csak ő épp halhatatlan.
5: Hagy szegényt!
0: Könnyebb a tevének által jutni a tűfokán, mint az ő sértettségével ide hozzánk feljönni.
4: A tűfokával kilodjon a teve! Én nem átjutni, eltűnni akarok, megszokni, mint Odysseus, senkiként. Saját egyszemű életem és a megvakított világ barlangjából. R-N-C-R-S. Magánhangzóim ti, drága szabaduló művészek. Mással hangzóim ti, vadnyomok. Kihez tartoztok egyáltalán? Mi közön nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az világ gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én.
0: Ó, kedves rinocérosz, igazán segítenénk, de hajnalodik, és nekünk most el kell mennünk. Te ne aggódj, figyelünk rá, figyelünk a felhők mögül, a sugarakon át, a kövek alól, a fenyők leveleiről, a bogarak szemeiben és a harmat első csepjein is mi lakozunk. A redők alól, a nyakadon, a szél fújásában, az emelkedő és a csökkenő légnyomásban is mi vagyunk. Emelkedő és csökkenő.

0: Napok óta egy helyben topogok. Mindent el kell dobni. Ha türelmes vagyok magamhoz, türelmes és álhatatos, a csoda be fog következni. Egészen biztosan bekövetkezik.
1: Csak bár ne lennék egyenes. Az egyenesnek nincs titka.
0: Titokzatos csak a gömb. A gömb gurul. Ez a gömbnek természete. Meg repül. Hajítják és lógó nyelvvel futnak utána. De az egyenes. Ha már csak egy pillanatra is. Levegőbe szív. Hát a morit. Melső lábak szögbe hajlítva, és ugrik, ugrik! Lúg, ugrik, lúg! Majomország úgyis az egész.

0: merre mész?
1: Elegem lett.
2: Tényleg te vagy az,
3: akiről meséltek mi nekünk?
1: Nem szólnak rólam történetek. És mi több inkább el akarnak engem tüntetni.
4: A rinocérosz, aki az égbe visszavágyott, aki elindult a hegyre, rakosgatta Dézsányi talpait, a vizes avar csúszott, rakosgatta komótosan, vitte a degesz nagy testét. Szuszogott, fújtatott, és az ágak ketté váltak előtte. Bugdácsolt, térdre esett, visszacsúszott, véresre törte az oldalát, de nem fordult meg. Didergett, ráfagyott az eső, ráfagyott a sár, ráfagytak a levelek, és már nem érezte a lábait, a feje már csak egy hatalmas kő volt. Te.
1: Én. És most itt ragadtam.
2: Ha neked csak egyetlen alakod lenne, könnyedén eligazodnánk a rólad szóló beszámolókban,
4: de 100 000 alakos
3: korlátlan kiterjedésed van.
4: És így, ha beszélni kezdesz,
2: vagy ha csak némán keresztül trappolsz a szobán,
4: keresztül trappolsz a változékony térképeken,
2: már is 100 000 igazság trappolása hallik.
4: És minden igazságnak négy lába van.
1: Én nem trappolok sehova. Vagyis hát egy helyre szeretnék, de sajnos oda meg ugrani kell. Csak ugye én egyenes, görbe, vonal, rejtély nélkül axióma. Ti?
4: Mi csak?
5: Egy alak.
6: Vándorok.
7: Földön futó.
8: Járópolt.
9: Beszélő sár.
10: Szarvas bőrbe bújt akarat.
11: A föld orcáján.
12: Allergia folt.
1: Feleslegesen sötét szavak.
13: Egy öreg babónak volt 9 fia, 9 dalia. Nem oktatta őket sem réten kaszálni, sem ekével bánni. Átkot szólt reájuk, adják el a házuk, s menjenek tova. Hol fűnő kövéren, 3-1 kötésben. Ám a vén bapó kezdett vágni rájuk,

0: és azóta vándoroltok.
1: Keresünk.
2: A lét minden sürgető vágyával. Keressük azt, ami már nem mi vagyunk. Se lélek, se szellem, se gondolat. Egyetlen test, melyben nincsenek külön hatáskörök. Keressük, akiben ez megtörténhet.
0: Hát itt igazán nincs sok mindent találni.
2: Azt mondták te, hogy te vagy az, akit meg akarunk találni, aki elhozza az időt, amikor a puszta lét, a legegyszerűbb mozdulatok válnak imává, eszközzé arra, hogy mindenkitől elrejtve
3: eljussunk valami ürességhez.
0: Csak le akarok.
2: Hogy te vagy az, aki kevesebb lesz, ha csak egy göröngyöt is mos el a tenger, barátaink házát, vagy egy birtokot.
0: Én nem segíthetek, hisz én csak egy rinocérosz vagyok.
2: Hogy is tudnál segíteni?
4: Persze.
2: Te túl nehéz vagy. A kő elsüllyed a vízben, és visszagurul a hegyoldalon. Öntudatot csak eddig volt képes elvinni. Vigyázz!
0: Hát akkor vigyétek el tőlem! Ti úgyis a mélybe tartotok, ne hagyjatok itt! Mondjátok meg, mit kell tennem! Nektek kell segíteletek! Átkozottak! Sosem születtek egészen a földre! Örökké álmokban és beszélgetésekben fogtok élni, miközben lábatok körül megposhad a víz, fejetek körül fémesre fagy a levegő. Hát ti nem akartok feljutni! Hisz a hátamra állva épp elértük volna.

sötétől obszemenem, vigyázz, vigyázz rám, egyedül vagyok, pokoraján alszom. Sötét, sötét az én szemenem, vigyázz, vigyázz rám, utálnak, kerülnek, messziről.

0: gázlám utának kerülnek messziről bűz. Várjunk csak! Én? Ember? Hisz a rinocérosz embere nyelvén szólott. Más nem is hiányzott. Ó, egy rinocérosz! Ó, egy rinocérosz! Milyen robosztus, milyen félelmetes, és milyen ronda! Mi lehet egy ilyennek a szívében? Pedig a tekintete egészen emberi.
1: Nem mindig voltam ilyen ronda.
2: Egykor más szemmel néztem a világot.
0: Átváltozott! Átváltozni vajon mit jelent? Istenből állatba, kitérőt sem téve az emberi élet felé. Átváltozni, testet cserélni, és mit még? Vajon tiszta öröm, ahogy megszabadulni a fogságból, egy halálos betegségből, örök átokból, nem egyértelműen az? Vissza lehet-e térni ilyen felszabadulás után az élethez? Másik testbe lépni, egy állatéba, kitérőt sem téve az emberi élet felé? Ember. Kitalál egy istent, aki rinocérosszá változott, vagy talál magának egy rinocéroszt, hogy benne istenét lássa.
2: Zavarodott a beszéded, és közben őrültként saját testet harapással téped. Mi az, mi nem hagy nyugodni téged?
0: Átváltozhatok én is. Házsorok közt csapongó sirályjá, dűlő útra tévedt autóbusszá, mohaborostás kőpárkányjá, venyigévé a márciusi hidegben. És mégsem változik semmi. Maradjon-e tartomány, mi a nyomort élteti, ismeretlen. Az út csupa kitérő, és ezek mégsem térítenek ki. Nincs rettegés a haláltól!
2: Hisz neked az éhség adott csókot. És most saját tested keserítve kívánod növelni?
0: De miért éppen rinocérosz? A rinocérosz majdnem olyan, mint az elefánt. Hosszuk megegyezik, bár a lába sokkal rövidebb, és olyan a színe akár a puszpángnak. Változz mássá!
2: Ne gyűlölj színemért! Cselédruhája ez dicső napunknak, ki mint hű szomszéd rávigyázott. Állítsd ki magadat, a mélynek legsoványabb fiát, hol jégcsapot nem olvaszt a nap, s hasítsuk föl karunkat. Lássuk, kinek a vére pirosabb. Színemet föl nem cserélném, akkor sem, ha kedvességed, vonzalmad lophatnám általa.
0: Hisz te sem tudsz változni, és nem kedvelnek többé már az égben. Testvér, gyere hát velem!
2: Inkább vízzel írok üvegre. Az alkarommal olvasom könyveimet. Szikrát hasítok nevetésemmel a grafit hegyekből, mint sem, hogy veled tartsak.
0: Úgy szeretném, úgy akarom. Úgy szeretném, úgy akarom. Úgy szeretném a szemedet kinyomni. Úgy

0: GDP.
1: De sajnos nagyon szerelmes vagyok belé. Sajnos fülig beléd szerelmesedtem. Rinocérosz, a kurva anyád! Rinocérosz, a kurva anyád.
2: Étekké változott test. Vágyjá alakult kezek. Rég halott vagy, csak az idegek játszanak veled. De hát hogy is tudnád? Hisz a favágó sem tudja, mikor adja ki a lelkét a kivágott zengő, suhogó fa. Mit tudhatna akkor egy bűnös lélek a szétmálló testről?

0: Budapest!
1: Mi ez a vattánc, amit lejtesz? A sziklák felé miért siessz ilyen gyorsan? Nem rántod magad újra és újra fel, mintha félnél döntésed igazságától.
2: Desze, én az űzést bánom, az űzést bánom!
1: Rajtam kívül nincs itt senki, én békében vagyok, legfeljebb magad lehetsz az, kit szíved ennek a meglehetősen tiszteletre méltó sziklafalnak hajt.
2: Bánom!
1: Vagy te lennél az a vadszerelmes, kit az istenek madártestbe rejtve mentettek magától?
2: De, hát, magam én, halálodhoz vígaszul járuljon a vesztem!
1: Ne tedd! Hisz láthatóan rajtad kívül senki nem kívánja bukásod. Ha megteszed, tedd tisztességgel.
3: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
4: Szerintetek mit iszik a keselyű?
5: Keselyű tonikot.
6: Na oly, ez itt a Parlag zenekar.
7: Hello, hello, mi vagyunk a Parlag. Van egy új kazettánk, amit megvehettek, meg adakoztatok a Lamacsú Rádióknak. Köszönjük, hogy itt lehetünk.

0: Yes.
1: Kösz, most jön a Norm, aztán a Denevé, aztán meg Izzy, erezd el a hajom.
2: Azt mondjuk pont hagyhatod, mert az obbiém. Hogy nem, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az,

0: egyszer játszottátok többet, amúgy.
1: Hogyhogy. Több számot? Aha. Hát én ennyire emlékeztem,
0: hogy a baj. Kb. 10 perc alig volt.
1: Másfél azért próbáltunk kb. Vazni.
0: Rossz kifogás.
1: Várom. Amikor visszaköltözött most, hogy idén Slim Fit Peti megjavított az országot.
0: Slim Fit Peti.
2: Hát ez?
0: Mi? Eriknek kölcsön adtam. Mi ez? Isten állt a mögött, tesó. Bálint kedvenc zenekarak.

0: legkevésebb szalagzenekarban, amit kibaszott listáltad.
1: Ez
0: meged.
1: Az? Aha. Várjad, hogy Isten szem előtt te ismered?
0: Hallod, Isten izé, amúgy, hogyha IHM, akkor itt a bízik volna, hogy így.
1: IHM?
0: Igen.
1: 80, egyik van. Mennél jobb?
0: Ők 80!

kötni egy extra lábkapcsolót, úgyhogy...

0: Hello! Sziasztok! Aki most érkezett, vagy már eddig is itt volt, és közben megéhezett, azt továbbra is várjuk vegán lamacsunnal itt a színpad mellett jobbra. Úgyhogy gyertek, egyetek, vegyetek, egyetek. Köszi!
1: Én meg annyit akarok mondani, hogy még mindig itt van az Atnó lemezboltja, a Csillag. Ezt bent találjátok az Atnónak a belterében. Hogyha bementek a beltérbe és balra fordultok, onnan egyenesen a lemezboltba vezet az út. De nem csak ott lehet és kell lemezt venni, hanem itt mellettem jobbra is tudtok venni lemezeket, kazettákat, ruhadarabokat, támogatás jelleggel. Támogassatok mindenkit. Puszi!

0: csinálni kell, mert te utána jöttél. Szomja sor! Sokat gyakorol.
1: Az biztos.
2: Bocsánat, csak szólni akarok, hogy meddig találjátok a mikrofont és állásolódjátok.

0: Igen.
1: Ilyen kontrollból is szól a földre.
0: Igen, mert hogy ki van lőve a izébe a felépítőt.

mit csináljunk most! Ti mit csinálnátok? Mi? Micsoda? Mi?

Jó, ez jó. Ezt most mit csináljunk?

Hát rendezvény, mondta a főnök. Mindjárt kezd a Norms zenekar, csak Marci még SMS-eket ír. Kinek SMS ez el?

0: Újabb SMS-ek, amiket meg kell írni a Marcikának.
1: Bocs, munkahelyi.
0: Meg kell írnom a... Ahogy kivel, mi van? Hogy telik az ünnep? Örültök, hogy megalapult az állam?

Come on!

¡Colota su caña! ¡Atención! ¡Nuevo shot!

Vai manipulador! Vai torre da vida, vai torre!

0: Dark Machine Radio.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A.
0: Műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paikka.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Lamacsú Rádió.
2: Bárbaj hős, ki ezer kesztyűt dobott arcba.
3: Lamacsú Rádió.
0: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Ilyen hangot ad ki a hal.

Nem akartam, hogy a jó lesz, hogy jobb között lesz!

Mások, amit nem is felül, Mások!

vagyok! Világ én vagyok! Akarattak többet, mint hogy beldülök én! Levelem látom, elkezdtem fél! Világon, legyen te felülje!

0: Hol van a tűzijáték? Azt mondták, hogy tűzijáték lesz. Valóig. Nem erről volt szó. Nem erről volt szó! Lakva csúvun!
1: Magyar Péter, hol a tűzijáték?
0: Három számunk van. Hátra.

0: Kösz. Na, látszátok neki, ő nem kérdezhet. Te csak dobos vagy.
1: Kérdezz te is valamit tőlük.
0: Mit kérdeztél?
1: De kérdezz most.
0: Jó, érzitek magatokat? Azt
1: is mondta, hogy sziget van.
0: Micsoda? Sziget van este.
1: Sziget van este.
0: Nekem nem mondják, hogy mit kérdezek a közönségemtől.

Ez nem kérdezhet. Tehát ezt írok a megkezdjem Isten, így öltöm, értele Isten! Itt a nőhöm, hogy üzdöm neki a mindent, világ értel, világ kell! Szép bocsol, rád legyen!

0: you and you see blood.
1: Yes.
0: Yeah, very much.
1: Good.

We're good. Estorba.

más fuerte es corazones rotos. Corazón con muerte.

my genitals, all my genitals.

Köszönjük szépen, van az utolsó szám. Köszönjük Lakmacsun rádióba, és a tiéd. És a tiéd, köszönjük, hogy így jöntötek. Shout out Janice and Xavi. They came all the way from Catalonia to be here. And I'm very happy for that.

0: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Tamacsó Rádió.
2: Tech felhő ajánló.

0: Lamacsú Rádió.
1: Tíkat, Szöcske, Kóla 2016 óta.
2: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
3: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Na vašu radio.
1: Na mi van még?
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

in line. Your estimated wasted time